0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy picivel fél három előtt járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma pedig startol a Duna Park Fest, természetesen Rádió 1 stage-el és Rádió 1 DJ-kkel. Minden DJ-nk zenél majd a következő három napban. Cookie is ott lesz, ő például szombaton éjféltől a lemezjátszók mögött. Az igazi mai slágerek között pedig tőle indítom a legújabbat, ez a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig egy olyan dal, ami van akinél egy csomó emléket előhoz, és van akinek egy teljes újdonság lesz, hiszen vannak a hallgatóink között, akik fit lesznek, még nem bulisztak. Na de most fognak. Méghozzá azért, mert Bibi Rexa teljesen újra gondolta a dalt, és szerintem óriási lett. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion. Itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Remélem, bírjuk az éjszakát. Sokfelé már megérkezett az eső. Vigyázzunk a viharokkal, de van, ahol még most is nagyon meleg van. Azt tudja, hogy a következő órában hozom az újdonságot Metzger Vikitől, Alex Kencsitől és Taylor Swifttől is. A kezdésben pedig Ed Sheeran érkezik. Az igazi mai sláger az Azizám, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy Rádió 1 DJ, DJ Metzger Viki Nagy Bogival és Miss Mooddal, óriási kedvenc az éden, és persze, hogy Viki is ott lesz a Rádió 1-es színpadon, a Dunapart Festen, már ma este 9 órától ő pörgeti az igazi mai slágereket. Ez pedig tőle az éden, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszunk az igazi mai

0: ez a lendület.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem állunk meg, nem dumálunk, csak jelzem. Ma is 2 órás lesz a Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en mixben pörögnek az igazi mai slágerek. Most meg a nyár egyik legnagyobb favoritja, Alex Kencsitől, ez a Bumble, amit már is indítok.

Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: annak, akik reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is Balázsék, Best of-val, de itt lesznek, és egészen 10 óráig pörög a műsor. Addig meg pörögnek az igazi mai slágerek a következő óra elején, Radar-tól és a Blood Running, amit indítok. Pár perc és hozom ezt a nagy kedvencet itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Most egy pici lazasága, arra gondoltam, 4 óra mégis elmúlt. Fú, de jó lesz ez a dal most. Alex Foran, Ordinary. Aki pedig üzenne, a számunk 0620 3 111 111.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től, amit indítok.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köszön pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Károkat is okozott a hidegfront nyomában érkező vihar, súlyos roller baleset történt Sopronban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Szerda délutánra Nyugat-Magyarországra is megérkezett a hidegfront nyomában a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A 84-es, 85-ös és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le. Sobor településen egy lovas tanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádug épületet sodort el a szél, írja a Katasztrófa Védelem a honlapján. Súlyos roller baleset Sopronban. A Vércse utcában közlekedett egy elektromos rollerrel annak 16 éves sofőrje június 30-án 15 óra 35 perc körül. Eddig ismeretlen okból kifolyólag elesett a kétkerekűjével. A balesetben a roller vezetője sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai helikopterrel kórházba szállították. Az eset körülményeit a soproni rendőrkapitányság vizsgálja, írta a sopronmedia.hu kérdésére a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Egyre többen nyitnak az egészséges életmód felé Sopron térségében is. A szakértők szerint a siker kulcsa nem a drasztikus változtatás, hanem a fokozatosság. Nagy Krisztina, a Soproni Gyógyközpont csoportvezető dietetikusa elmondta, hogy mostanában a divatos diétákat a szakemberek nem támogatják.
3: Károsíthatják az anyagcserét, másrésztről pedig izomvesztéshez vezetnek, harmadrészt pedig hosszú távon ezek kóros zsírfelszaporodáshoz fognak vezetni. Mi szakemberek mit tartunk helyes életmódváltásnak? Azt tartjuk, hogyha az illető az elért eredményét, tehát a testtömeg csökkentésben elért eredményét, egy 3-5 évig legalább meg tudja tartani.
2: Könyvtárbejáró környezetvédelmi játékot hirdetett a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár a Zöld Sarok 5 éves évfordulóján. A könyvtárban zöld mondatokat rejtettek el, amelyek segítségével egy könyv címét lehet kirakni. A helyes megfejtők között könyveket sorsolnak ki.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
2: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLOR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 15 perccel már azt a 4:60. Igen, mert után 15 perccel az 4:60. De hogy kiszámoltuk? Július 2-a egyébként Ottó névnap. Sok boldogságot nekik, 6-tól Balázsék is jönnek. Most viszont egy nagyon nagy kedvenc, Nagy Bogitól is Destola, jó leszek újra. DJ Metzger, Viki Remix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Egyit csak igazi mai sláger megy, ma pedig ne felejtsük el Duna Part Fest, az ország legjobb DJ-vel, mert hogy lesz Rádió Egy Stage. Ma a Loving Arms DJ Mesker, Vicky, a Diszkosit és Christopher pörgeti az igazi mai slágereket, de nem csak ma, hanem mind három napján a fesztiválnak ott leszünk, minden info egyébként erről is a Radio1.hu-n. Ő pedig Bibi Rexha már is, az aktuális kedvenccel és fitlesszel, ez a New Religion, amit már is indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma már nem lesz akkora hőség, sőt, van, ahol csak 25-26 fok, sokfelé elsőre is készülni kell, és hétvégén is ilyen 26-27 fokos aránylag kellemes idő, főleg a hőség után, és napsütés, amit jósolnak. Az igazi mai slágerek között pedig már mutatom is, hogy mivel folytatom, Cyril, Mary Jo és a Still Into You. Ez jön a hírek után, aztán Balázsik Beston, 6-tól pedig indul a Best of, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben olvastuk egy nagyon kedves hírt, és úgy tűnik, hogy igaz, több helyen is megnéztük, és igaznak tűnik, a cím az már önmagában teljesen szürreális. Addig villogott a kutyája az autó fényszórójával, hogy rátaláltak a rendőrök az allergia miatt összeesett férfire. Na, álljunk meg egy pillanatra! Tehát ez így elolvasod, és egyébként azt mondod, hogy nagyon üdítően hat a szellemednek meg az agyadnak, ha pár nap ennyi tömény politika és kormányváltás és harci helyzet közepette, ami történik az országban. Na, de azért hogyan?
2: Tessék.
1: Tehát mi történt? Akkor elemezzük a történeteket, hogy mi történt. Ez a polic.hu beszámolója. Véljük, hogy valid a történet. Egyébként megnéztük, ott van a beszámoló. Ugye összeesett egy férfi szerde este Sopronban a Juharfa utcában, legalábbis ott figyelt fel két járőr szerde este a Juharfa utcában az autóra, és észrevették, hogy közeledtek az autóhoz, hogy egy kutyát találnak benne.
3: Az autó meg így villogott.
1: És az autó villogott, igen.
2: Azt mondta, hogy jöhetsz, átengedlek.
1: Az autó mögé léptek, igen, jelzett a rendőrnek, hogy gyertek el. Az autó mögé léptek, és látták, hogy egy férfi fekszik az aszfalton, és csak néhány szót tudott mondani, mert hogy nagyon nehezen vette a levegőt. Volt a kezében egy ilyen önéletmentő...
2: Epipem,
1: így van, amit már nem tudott alkalmazni, így azt beszúrták neki a rendőrök a combjába. Milyen jó, hogy a rendőrök azért tudták.
3: Hogy miért? Nézd már, tól!
1: Nézd már, megtámadt minket injekciós tűvel. Hát vedd el tőle bilincset meg. Hallod, mi ez? Mi tűvel jön? Hallod, tűt, tegye már a fegyver, hát mi itt állunk is. Szóval elvették, és a combjába szúrták. Mi a felkészültek a rendőreinket, dicsérjük meg őket. Azért ez nagyon menő, nem? A férfi a segítség hatására jobban lett, és elmondta, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás rohamot. A kutyája, és itt jön a lényeg, végignézte, hogy a férfit megcsípi a darázs. És a kutya azt mondta, hogy rendben, akkor én most szólok valakinek, aki erre jön, és elkezdi nyomni a fényszórót. Na ezt hogy?
3: Megtanítottad a kutyádat, hogy figyelj, buksi.
1: Lehet, hogy csak sokat figyelte a kezedet, hogy sokat villogsz, és megtanítottad. Ült a tárcsülésen, nézte a kis buksi.
3: Figyelj, buksi, ha a gazda eldől, én vagyok a gazdán, eldőlök jobbra vagy bará.
1: Ide jössz,
3: és elkezded húzkodni a kis mancsoddal ezt a kart. Villogsz.
1: Ráadásul, ha villogsz, az reflektor.
2: Igen.
1: Azt húzod.
2: Azt húzod.
1: Mert ha megnyomod egyenesen, igen, sok autóban...
3: Ja. Igen, akkor
1: jól mondod,
3: kapcsol.
1: Nem, hogy húzod.
3: Igen, húzza.
1: Tehát benyúl a kis mancsába, és azt mondja, fogja a kis mancsát, a kormány ugat kettőt, és látja, ó, rendőrautó, és elkezdi húzni a reflektor. Hagyjad már!
2: Figyelj!
1: Tehát mi van?
2: Nyilván vannak segítő kutyák, akiket kiképeznek arra, hogyha mondjuk a gazdája cukorbeteg, vagy epilepsziás rohama lesz, az jelzi előre,
1: adja
2: hogy
1: lesz... neki az epipent.
2: Hogy jelzi azt, hogy lesz egy ilyen darázscsípés, az egy, akkor ezek szerint anafilaxiás sok.
1: Igen.
2: Tehát, hogy arra úgy nem lehet felkészíteni egy kutyát, hogyha majd megcsíp engem a darázs.
3: De mondom, dehogy nem, mutatom, gazda eldő jobbra, balra, buksi, jeles.
1: Hozd az epipent,
3: és utána elment jelzést adni, kinyitotta az ajtót.
1: Mi az, hogy elment jelzést adni?
2: Miért nem dudált akkor?
1: Igen.
2: Miért nem dudált?
1: Egyen ráadta a gyújtást?
3: Nem kell.
1: Hát a refihez?
3: A refihez a villogás.
1: Tehát akkor tudta, hogy nem kell ráadni a gyújtást.
3: Hát, ezt elmondta a gazdája, hogy figyelj, buksi, ne add rá a gyújtást, mert lemerül az akkumulátor.
1: Igen, hát segben csak akar villog... a gyújtást, igen.
3: A dudát azért nem tudod használni, mert az nem jó.
1: Igen. Most ez a kutya beszélt, és megérkezett a rendőr, azt mondta, szia rendőr, itt fekszik a kis gazdám. Hát ez nagyon jó azért így ebben a formában. Ő a Soproni Jerry Lee.
2: Lehet, hogy azzal kezdte, hogy felhívta a 112-t, nem? Csak nem értették. És akkor utána
1: keresett
2: egy alternatív megoldást.
1: Azt mondta, uram, ne szórakozzon, mert ez pénzbe kerül. Igen, letette a 112-t. És mi utána akkor azt mondta, hogy jó, mit csináljak még? Körbeugatta ott a környéket, majd azt mondta, hogy de hülye vagyok, hát itt a fényszóró, és meghúzta párszor a fényszórót. Az itt nem... valaki csatton van ebben a sztoriban, tehát ez nem áll össze ez a történet.
2: Most látok, az nem lehet egyébként, hogy a kutya be volt zárva a kocsiba, azt látta, hogy a gazdája eldőlt, és pánikszerűen elkezdett benn mozogni, mert azért, az, hogyha egy kutya látja, hogy a gazdája bajban van, akkor elkezd ide-oda ugrálni.
3: És véletlenül, rángatni.
2: Igen, nem,
1: hát hogyan?
3: De érted,
2: az... mondjuk a farkával csóvált, ide-oda ugrált, és véletlenül
1: beütött a kormány mögé a reflektor, amit ráadásul fizikai erő megnyomni.
2: Tehát azért... csak azt gondolom, hogy valamiféle pánikba került a kutya, és igen, véletlenül többször hozzáért a mancsa, vagy a farka, vagy a teste, hogy pörgött, forgott, talán így nyomhatta meg, de nem hiszem, hogy odaállt,
3: megfogta a kis mancsával. De előtte van a kormány. Tehát, hogy értem, igen, értem a dolgot, de az, igen, az annyira valószínűtlen. Igen. Tehát itt valószínűleg ezt meg... Még a húzást esetleg azt mondom, hogy meg lehet tanítani, de azt, hogy teszed össze a kutya agyába, hogyha én elájulok, te csak akkor kezd el húzgálni.
1: Igen. Ráadásul ismétlődő... ismétlődő gyors, ismétlődő jelzéseket
2: az ötlet. Persze.
1: Ez hihetetlen. Majd kitöltötte a betétlapot, megdicsérte a rendőröket, igen, és utána felhívta az ember feleségét, hogy jöjjön, mert igen. Nekem volt egy francia buldogom egyszer, 5 évig, aztán elpusztult. Ha most lenne, nagyon szívesen kipróbálnám, hogy mit csinálna, ha én elvágódnék mellette, leülne mellém, összenyalogatná az arcomat, lefinganám fejemet, lefeküdni egy kicsit, nézni, hogy ott fekszem, és úgy nem érdekelni.
2: Figyelj,
1: nem érdekelni.
2: Ezt a mi kutyánk se tudná lehozni, sőt, mi azért szoktunk ilyeneket vele játszani, hogy például elbújnak a gyerekeink a lakásban, de nem úgy, hogy elássák magukat, hanem elbújnak a függöny mögé. És a Keresd meg a Milánt vagy a Lidit játék. Ott áll a függöny előtt, csóvál, nagyon szaglászik, soha nem találja meg őket, hanem elő kell bújni. Tehát a mi kutyánk az ennyire megbízható.
1: Hogy meg se találja őket.
2: Fingani.
1: Le tudna jelzést adni fényszóróval, szaggatott jelzést?
3: Hát, Juli, tudod, amilyen a család, olyan a kutya.
2: Amire trenírozod leginkább. Tehát szerintem, ha én elvágódnék, akkor lehet, hogy egy picit pánikba esne, vagy úgy meglepődve megijedne. De
1: hát annyit tudna csinálni, amit egy kutya csinál, nem? Kutyám odébb parkolt, mert a közteres meg akart büntetni. Igen. Tehát vannak hasonló kutyák, neki odé parkolt a kutyája, mert a közteres meg akarta büntetni, igen. Husky van, amikor kiszállok a kocsiból a hátsülésbe, ő átült, és dudált, bekapcsolta a rádiót, és volt, hogy beszaladt a hátsülésen, na mindegy.
2: Igen. Azt azért megírhatjátok egyébként, hogy a kutyátok mit tud, de tényleg.
1: Igen. Lakott területen belül indokolatlan távolsági fényszóró használta, szabálysértés nekik azonnal.
3: De igen, a kutyának.
1: De a kutyának, igen, is büntesség. Igen.
2: Megállt a szélvédő mellett, húzza a legyeleket is.
1: Ja, Istenem, én nem tudom. Nekem a kutyám, a francia buldogom az nem volt ilyen állapotban. Nem tudta volna megcsinálni. Nem tudta volna megcsinálni. De a hírt minden esetre nagyon szeretjük. Én voltam a darás, hívjatok, elmondom. Féltek, rajta vagyunk a sztorin.
2: És megvan a kutya.
1: Etelka a kutya egyébként, tényleg?
2: Igen.
1: Etelka a kutya. Etelka. Azt a mindenségét. Halló, jó reggelt!
4: Szép jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hello, András, jó reggelt, te vagy a kutya tulajdonosa, te vagy András.
4: Így van, igen, sikeresen megtaláltuk egymást.
1: Igen, üldöztünk reggel óta, hát de nagyon szerettük. A fényszóróval villogó kutya történetét mi nagyon szeretjük. Téged megcsipett egy darázs, ezt írta a cikk, ez igaz?
4: Így van, én gyermekkorom óta ennek a csodálatos rovarnak egyébként a mérgétől allergiás vagyok, és most is ez történt. Tulajdonképpen itt elhesegetném a tévhiteket, nem a kutya villogott, hanem a lámpa.
1: Tehát, ezt gondoltuk, de hogy ki villogtatta a lámpát?
4: Na, tehát tulajdonképpen annyi történt, hogy megcsipett ez a rovar, egy nagyon súlyos anafilexiás reakció lépett fel, az autóval félreálltam az út szélére, ez egy elég sötét terület, itt tudtam megállni. Kiszálltam az autóból, a kezemben a nálam lévő gyógyszerrel, azzal, hogy beadom magamnak, de hát már elég rossz állapotban voltam, és a kocsi mögé lépve leültem az út szélére azzal, hogy fölrakom a lábamat, beadom magamnak az injekciót, és minden happy lesz, hívom a segítséget, aztán nem ez történt, hanem az történt, hogy igen, magamra becsuktam a kocsi ajtót. Nyilván Etelka észlelte ezt a egyébként helyzetet, ugye akinek van kutyája, azt tudja, hogyha gazdája rosszul van, vagy valami problémája van, akkor elkezd máshogy viselkedni, meg akár ezt jelezheti is a gazdájának. Lényeg az, hogy az ablak egy kicsit nyitva volt, és én azt gyanítom, hogy egyébként a kocsinak a könyöklőjének, az anyós, vagy a vezetőülésnek a könyöklőjére rálépett, és ugye szeretett volna utánam jönni.
1: Mert ő bent volt az utastérbe, igen. Tehát ő bent volt az utastérbe.
4: Bent
1: volt
4: az utastérbe, így van, szeretett volna utánam jönni, és nyilvánvalóan a tisztent is kinyitott ablakon szeretett volna utánam jönni, ez nem sikerült, és kaparta az ablakot, és hát ugye a bajusz kapcsoló, a reflektornak a bajusz kapcsolója, ez tőle egy 10 cm-re található, és valószínűleg amikor kaparta ezzel egyébként, amikor behúzta a lábát, akkor ahányszor kaparta, mindig hozzáért ehhez a bajusz kapcsolóhoz, úgyhogy ezután...
1: De szomorú vagyok, Isten, imádtam volna ez a kutya használja a fészorot.
3: Örülök, hogy megvagy neki.
1: Én ma egész nap ezen kattogtam volna, értem, nagyon sok dolgom van, sok minden, de hogy villogott a kutya? De mit csinálhatott az a kutya?
4: félreértéseket elkerülve, nincs erre betanítva a kutya, ez egy utánam szeretett volna jönni. Szerencsére éppen egy olyan autó jött szembe, akinek ez a szakmája, ez egy rendőrautó volt, nem egy postás autó, mert akkor lehet, hogy ez meg visszavillantott volna, hogy szia.
1: Sok mindenre képes,
4: hát...
1: Nézd a kutyavezet, tudod, elmében, oda nézd a kutyavezette meg ott, hát add be az epipent, add be! Száz picsukát!
4: Nem.
1: Adiskán, jó vagy?
4: Ez egy véletlen reakciója volt a...
1: Hóbortos étvége. Tudod, hóbortos étvége. Börni, ez az új műsorszám, tudod, fuldokra szállt. Szia, Andiskán, mit csinálsz? Kutya vezet, jó van, jó vagytok? Na jó, a hétvégén menjünk, aztán majd főzd meg a bográcsot. Na, szevasz! Kapott valami ajándékot a telkkal?
4: Igen, a kedvencét kapta a csirkemáját, úgyhogy megjutalmaztam.
1: Jött a postás, és mondta, nézd már, telka, megint lenyúlt a bandi kocsiját.
4: Egy pár szóban egyébként szeretném elmondani, hogy ha megengeditek, köszönöm a két rendőrnek a segítségét, hiszen az ő aktív aktivitás segítette meg az életemet.
1: És aztán megbüntettek, mert szarul parkoltál meg.
3: Megívott
1: a kutya, nem volt rajtad láthatósági mellény, és szarul parkoltál, úgyhogy kaptál az 50 000-es gyorsan.
4: Még várom a büntit. Emiatt egyébként tényleg tilosban parkoltam, ott tudtam félreállni, úgyhogy még várom.
1: Milyen típusú a kutya? Milyen fajta?
4: Ő egy német juhász, és valami ilyen utcai keverék, valami kis utcai ösztes.
1: De okosnak tűnik.
4: Egy mentett kutyus egyébként, úgyhogy annak idején mi mentettük meg az életét, most meg ő az egémet.
1: Nagyon jó. Jól van. Na, örülünk akkor. Hát ez, figyelj, reggel óta a sztoridat boncolgatjuk magunkban is, meg megszólásban is, mert addig villogott a kutya az autó fészszorjára, amíg rátálltak a rendőrök. Hát ez önmagában nagyon üdítő hír. Jelen pillanatban már a hír is nagyon üdítő, hogy ilyet tudtunk olvasni.
4: Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok, szép napot.
1: Ciao, köszi, vigyázz magadra. Örülünk, hogy így alakult a sztori. Hello.
2: SMS, Etelka vagyok, nem így volt.
1: Mekkora büntetés kapott a kutya a reflektor használatáért? Ez kamu, direkt villogtam a kutya. Szondáztatták a kutyát vajon?
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: No figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
12: Mit szólnátok egy laza, vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe, hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
13: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a fire starter, twisted. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
14: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
15: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
16: Még hiányzik pár növény a kertből? Vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
17: Az oxigén nem csak az élethez, hanem a regenerációhoz is elengedhetetlen. A Blue Zone Sopron központban az oxigén terápiát komplex regenerációs szemlélettel és ajándék fizikoterápiás kezelésekkel egészítjük ki. Egyedülálló orvosi háttér és személyre szabott figyelem. Sopron, Lakner Kristóf utca 27. Blue Zone Sopron. Több mint kikapcsolódás. Tudatos regeneráció és gyógyulás.
18: Otthon árnyékolását bízza szakértőre. Bíró Árnyékolás. Saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
19: Ez most nem a Dallas, nem a Ewing családról szól, nem is az olajkutakról, hanem Sopron két biztos pontjáról. Az Ágfalvi út 16-ban trafik, lottózó és pénzváltó egy helyen hajnaltól késő estig várják Önt. És ahol nem az olajat fúrják, hanem a vásárlókat non-stop kiszolgálják, a Höflányi trafik pénzváltó. A16 trafik pénzváltó lottózó és Höflányi non-stop trafik és pénzváltó. Sopronban mindig számíthat rájuk.
20: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós iskolánál. Nálunk a sikeres KRESZ vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
5: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Ma est tartolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Campingben. A Soproni Egyetem erdőmérnöki karán tartottak tanévzárót. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Ma est tartolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Campingben. A szervezők több mint 10 000 vendéget várnak a programokra. A Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei a biztonságos szórakozás érdekében az értékek védelmére, a mértékletes alkoholfogyasztásra és a közlekedési szabályok betartására kérik a fesztiválozókat. Cservenák Helga őrnagyot kérdeztük.
22: A fesztiválozás és szórakozás mellett szeretnénk felhívni a figyelmet a biztonságra is, és kérjük, vigyázzanak az értékekre, italaikat a fiatalok ne hagyják őrizetlenül, nagyon fontos és lehetőleg szem előtt legyen minden értéktárgyunk, hogyha barátainkkal érkezünk, akkor a barátainkkal maradjunk együtt, figyeljünk egymásra, senkit ne hagyunk magára, különösen, hogyha rosszul érzi magát, vagy ebben segítségre van szüksége, akkor természetesen hívjuk a rendőrséget, illetve a biztonsági szolgálattól és az egészségügyi személyzet is kaphatunk segítséget. Közös célunk, hogy mindenki biztonságban, jó hangulatban és kellemes élményekkel gazdagodva térjen haza a fesztiválról.
21: Szombathely és Győr irányába is mentesítő járatokat indít a Gyesev a Sopron Fest ideje alatt. A vasúttársaság járatai július 3-án, 4-én és 5-én éjjel 2 óra után indulnak Sopronból, így a fesztivál látogatói a hajnali órákban eljuthatnak a két nagyvárosba, Győrből pedig rövid várakozás után még hajnalban tovább utazhatnak Budapestre. A vasúttársaság a megnövekedett forgalom miatt a Sopron Fest ideje alatt folyamatosan figyeli az utazási igényeket. Szükség esetén pluszkocsik beállításával erősíti a Sopron és Budapest között közlekedő intercity járatokat. A Soproni Egyetem erdőmérnöki karának tanévzáró rendezvényét tartották szerdán. A frissen diplomázott hallgatók eskütételével vette kezdetét a tanévzáró ünnepség. Ezúttal a megszokottnál is több, mint egy 150 diplomát adtak át. Heil Bálint, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékánja hangsúlyozta, az erdőmérnöki kar iránt évről évre nő az érdeklődés. A hagyományos erdőmérnöki szak mellett a környezetvédelemhez kapcsolódó képzések is egyre népszerűbbek.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
21: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad szeles az idő, a napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
1: Na gyerekek, nem tudom, olvastátok a lengyel kormány új védelmi stratégiáját, nem olvastátok?
2: Nem, mit csinálnak? Lett, már
1: ezek ott készülnek valamire ezek a lengyelek gyerekek. Pride? Csak mondom, hát a Pride-ra, arra mi készülünk, a Pride-ra, de hogy új védelmi stratégiát dolgoztak ki, háborús vagy természeti katasztrófa esetére, és kiadták a lakosságnak, hogy mit kezdjenek el felhalmozni, ugyanis azt mondják, hogy 3 nap minimum elvárható, hogy a lengyel állampolgár életben maradjon a kormány segítsége nélkül. Azt kérik, hogy old meg, hogy 3 napig te életben maradjál, ha hirtelen mindentől el vagy vágva, megszűnnek a szupermarketek, és bizony az van, hogy nem tudsz mit vásárolni. Arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel 3 napra elegendő túlélési szettel.
3: 3 nap az nem a világ.
1: Legyen otthon mindenkinek. 3 nap, bezárnak a boltok. Tessék.
2: Bevezetjük az időszakos bőtöt.
3: 3 napig.
2: A 22 órás időablaka. Igen, figyelj, szerintem ez egy racionális elvárás a szomszédaimmal szemben. Hogy ahogy ezt a szükségállapotot bejelentik, én átmegyek hozzájuk.
1: Várjál, nézzük meg most mindenkinek a lakását, házát, hűtőszekrényét. Most, ha mi lengyelek vagyunk és kitör a pánik, mennyi ideig tudtok életben maradni, nem tudtok elmenni vásárolni, ami otthon van, abból éltek.
2: Mondom,
1: ki mennyire felkészült?
2: Fejből lehet mondani, mi van nálunk. A szekrényben most találtam meg egy IKEA-ból vásárolt mézes kalácsháznak a felét, de még a csomagolásban van, de tető már is meg. Abszolút lehető, el is ropogtatta a lányom az egyik sarkát. Igen, van 2 kukorica konzerv, 1 fekete bab konzervünk, egy olajos hal.
1: Ez meg vagy. Ezzel te meg vagy.
3: Italok, mert az nagyon fontos, mert étel nélkül kibírsz 3 napot, de az ital.
1: De várjál, de a csapból se folyik víz.
3: Semmi, kész, vége.
1: Tehát nincs víz, nincs Penny, nincs Aldi, nincs semmi, áram sincs.
3: Sincs.
1: Csupi atomháborúban vagy?
3: Csupi, te miben vagy? Oda pörköltek az oroszok, ennyi.
1: Pörköltek az oroszok, te már atomháborúban vagy,
3: Csupi?
1: Semmi
3: nincs.
1: Én csak gondoltam, bezárt az Aldi, meg a Lidl.
3: Se áram, se víz.
1: Jó, nincs áram, nincs víz. Uh-huh. Hát...
2: Nehéz esti ezt a lányomnak, hogy a kakaóját kikeverem egy ilyen kalinka vodkával van otthon.
3: Hát tejetek nincs felhalmozva.
2: Tej.
1: Felhalmozva? Mi te halmozod a tejet?
3: Hát van otthon vagy
1: 20 liter.
3: Hát persze.
1: Atya is,
3: ha vigyázunk rá, tudod, mindenféle igény szerint, és akkor szépen mindig előre hozod, ami...
1: Én ahogy... most számolgattam, hogy nagyjából 2 nap. Tehát nagyjából 2 nap. De ez a 3 nap, ez szerintem ez nem biztos, hogy meg lenne.
3: Rajtad, mi?
1: Ez a 3 nap, ez nem lenne. Alkoholban igen, tehát alkoholban jók vagyunk, de a 3 nap, azt nem tudom, hogy le tudnánk-e hozni 3 napot. Úgyhogy folyamatosan kajálsz, és nincs, például vízünk sincs otthon, tehát hogy nincs letárolva víz.
2: Nincsen szükségetek még.
1: Hát de nincsen, milyenek áll otthon 4 karton víz, ásványvíz?
3: Szóda, 2 rekesz szódán van otthon. Hát is a fröccsözni kezdünk.
1: Még téged egy atomháború nem ér váratlanul.
3: Hát, ott nálam nincs
1: azt gondolom,
3: ilyesmi.
1: Hogy...
3: Hát persze.
2: Nem, de gondolj bele, hogyha nem tanulsz kihívásokból, akkor semmiből se tanulsz. Így könnyű, tehát van egy
3: ilyen éléskamrád. De én már megtanultam, tudod? Nekem nem kell a tanulási folyamat.
2: Jó, én elmennék a Széchenyi fürdőbe.
1: Mit csinálsz a Széchenyi fürdőbe?
2: Megszerzem az összes vizüket. Lehet, hogy kicsit már bele van áztatva valakinek a
1: terzadatója.
3: És hogy viszed el?
2: Zacskóba.
3: Zacskós, aha.
2: De gondolom nem veszik el a tupperwarékat az izéből, nem? Tehát, hogy csak megoldom, vagy...
1: De miért mondja a lengyel kormány, hogy készüljenek a lengyelek 3 napi hidegélelemmel?
2: Ez csak egy ilyen magyarok.
3: Mert annyi időbe telik nekik megmenteni a népet. Mert most a lengyel kormány ugye azt ígéri, ha te 3 napot kibírsz, a 3. nap végén ők ott vannak.
1: Igen, 3 napot kér tőled a lengyel kormány.
3: Igen, és addigra kimentenek mindenkit. Visznek enni.
1: 3 nap. Oké, mit kell felhalmozni, hogy kibírjuk 3 napig?
3: Zseblámpa.
1: A hülye nem tudok megenni a zseblámpát.
3: A legfontosabb, mert azzal találod meg, hogy hova tetted a kaját.
1: Ja, igen, mert ugye nincs telefon, Semmi. Nincs iPhone, tehát nincs elemlámpa, tehát nincs áramod.
3: Nincs áramod se.
1: Zseblámpát fölhalmozol. Azzal világítasz.
3: Világítasz este. Oké, már most mondom is, nincs fűtés este.
2: Most már nem kell.
3: Hát azért még...
1: Most lehozzuk. Most lehozzuk.
3: Nagyon be kell takarózni azért két foknál.
1: Tehát neked van otthon zseblámpád?
3: Persze.
1: Nekem miatt iPhone-on van a lámpa, én azt nem, nekem nincsenek zseblámpám.
3: Nekem egy csomó helyen van zseblámpám.
1: De miért van neked egy csomó helyen zseblámpám?
3: Azért, mert ha áramkimaradás van, mint például
2: retteg
3: tegnap
2: volt. Retteg a feleségétől, és az van, hogy nem kapcsolja fel éjszaka a lámpát, hanem csak ott osonkodik a kis lábújhegyeim.
1: Eldugott helyeken zseblámpa.
3: Nem eldugott, hanem tudjuk, hogy hol van, hogy a konyhába bemész, akkor a fölülről a második fiók bal oldalában van. Tetszik.
1: Megőrülsz, hallod, te kiderül a legnagyobb háborúra készülő.
3: Nem háborúra, de mi van, ha bármi történik? Elveszik az áramot. Ez előfordulhat ebben
1: és a
3: világban. És a
1: lakás több pontján el van rejtve a zseblámpa.
3: Igen, igen. Megőrülsz. Tudod, hogy a hálószobában az ágy mellett hova kell nyúlni, hogyha nincs áram, akkor...
1: Neked valami zseblámpa kereskedésed van? Vagy ez
3: nincs.
1: Neked is van otthon több zseblámpád?
2: Elmondom, mit csinálnék én. Jó? Tehát azon
1: de várj, van otthon zseblámpád?
2: Hogy lenne zseblámpám?
1: Hát nem bízom benne, hogy nincs otthon zseblámpád. Hallom, hogy szobában van zseblámpád, és nem mondasz semmit.
2: Van a zseblámpád.
1: Nincs áram, lemerül.
3: De már lemerül.
2: Ne, elmondom, mit csinálnék. Először is megnézem, hogy milyen sor van a telefonom. Oké, fel a töltve. Azon még gyorsan megnézek két rész sorozatot, hogy egyenragúak legyük a fel. És másfél óra után elkezdem fosztogatni a szomszédokat. Ez történne.
1: De az, hogy hozzád is átmennek fosztogatni.
2: Hát gyertek. Mit visznek el?
1: Igen, hozzád is bekopognak akkor.
2: Plusz ott van a macska, aki 14 éve nevelgetek, szóval az is azért már valami szerintem egy ponton hozhat. A másik, hogy rengeteg alutasakosunk van, mert nagyon sose viselnék, hogy a macskánkból legyen. Úgyhogy ez szárasztáp alutasakos. Nincs, anyámnak van egy olyan zseblámpája, amire át lehet világítani kisvárdáig.
3: De az anyádnak van kisvár, hát vagy nyíregyházán. Hát de nem tudsz elmenni.
2: De miért a kocsim? Az a mi
3: kocsi, oké, de mindenki megy mindenhova, nincs forgalomirányítás, nincs semmi, katasztrófa. Az
1: nem tudsz menni. Tehát a lakásodban kell kibírni 3 napot.
2: Én egy olyan családból jövök, ahol apám a taxis blokkád idején ki tudott menni a reptérre. Szóval innentől kezdve minden esélye...
1: Apád nagy megfejtő volt.
3: Te a mécsesetek van otthon?
1: Te a mécsesünk? Hát ez egy jó kérdés. Na, én most egy úgy vagyok, hogy én halnék meg a legelőbb. Igen. Én ezt most már látom. Tehát 3 közül teljesen esélytelen lennék 3 napot is túlélni.
2: Ha van te fontos kutyák rágnának meg az első nap végén.
3: Fontos, hogy legyen te a mécsesed, mert azzal 1 tudsz világítani, 2 tudsz melegedni.
1: Kicsi
3: 3 tudsz vele melegíteni.
1: Emlékeztek a német kormánynak, amikor a te a mécsessel a német néni melegedett egy bődületesen nagy izért? Fekete sász társaságában?
3: A német kormány, hogy legyen te a mécsesed, látod?
1: Hát legyenek, itt húzogatják az oroszok bajszát, húzogatják itt, aztán baj lesz. Mit mondani, mondják a lengyel kormány, 3 nap alatt foglalt el őket Németország, úgyhogy az
2: alatt már... megvárni.
1: Igen, az alatt már érted, világok sorsa dőlte. Jó, tehát te a mécses legyen otthon.
3: Te a mécses.
1: Te tudsz sütni? Tehát van liszted, rendes?
3: Persze, mindenem van.
1: Tehát le tudnál sütni hónapokig?
3: Élesztem sütőporom, lisztem, kenyérformám, kinti kemencém hozzá, hogy a fával is tudjak, tehát hogy a gáz ellátás is megszűnt, akkor én kint is be tudok gyújtani a kemencébe.
1: Mint város, városiak nagyon hát nagy bajba vagyunk. Hát ez gondolom? Gyerekek, ez nagyon nem
2: de
1: hangzik
2: nagyon sok
1: jól.
2: Konzervet kell venni, de az a baj a konzervekkel.
1: Csak a konzervek.
2: Hogy meggyűlölöd. Hiába, hogy ilyes, meggyűlölöd őket egy idő után.
1: De hogy felhalmozol konzerveket?
2: Hát csak azt mit tudsz csinálni egy társasházban?
1: Hát de hallod, hát a társasházban semmi. Hát frissen kenyér illata szállna felénk Velencéről, mi küzdenünk a túlélésért.
2: Azt akartam mondani, hogy Velencében olyan lesz a végére, amikor felszámolják a vészhelyzetet, a vérzsírszintet, meg a különböző koleszterinnek, hogy annyi.
3: Tudod, élni, mi van? Most.
1: Te a lépcsőházadba birkózol, érted, ha betörve a harmadikra, ott meg ezért piknikeznek, sütögetnek, friss kenyeret csinálnak, én meg próbálok hozzád átmenni, de ezért a 9. kerületben van valamit, maradt valamit.
2: Én ide nem jönnék a helyedben, csak ennyit mondok.
1: De... Ti már addigra rég harcoltok a lépcsőházba, és verekedtek egy teflonnal a kezetekbe.
3: Mindig csak egy bulinak fogjuk föl.
1: Hihetetlen, a vidék jobban túlél. Az, hogy jó, a vidék ezt jobban túléli. Erre mi alkalmat?
2: De ha nincs áram, akkor ugye a McDonald'sban sem működik a fotocellás ajtó. Jól érted?
3: Igen.
2: Tehát, hogy esetleg valaki arra betévedne benne egy fotocellás ajtól, ami nincs bezárva. És ott megszerezne a húspogácsákat.
1: Hát, azzal nem vagy el sokáig, az a baj. Igen. Nem vagy el sokáig. Bocsi Balázs, de a svédek már tavaly kiküldték minden háztartásnak a sárga kiskönyvet, hogy hogy készül háború. Erről beszéltünk tavaly is. Hogy volt időpont ugye az orosz-ukrán konfliktusban, amikor elkezdték üldözgetni a kormányok mindenkinek, hogy mi a túlélési stratégia, mit halmozzál föl, milyen ivóvízkészleted legyen, mi legyen. Nekünk szerintem 2 liter víz van otthon.
3: Na, nagyon... és honnan tehát, hogy... tudsz még vizet kinyerni?
1: Honnan tudok vizet kinyerni? Na várjál, zárva van minden.
3: Hólyagodban.
1: Zárva van minden.
3: Zárva van minden.
1: Igen?
3: Kinyitottad a csapot.
1: Nem jön belőle
3: van
1: víz.
3: Van még, ugye valaki ott hagyott egy fél pohár vizet.
1: Igen?
3: Azt még
1: szájba meg... Azzal még beveszem a kreatinomat.
3: Mert nyitott koporsos tevet.
1: Nyitott koporsos tevet. A kreatin legyen benne, gyerekek. Okay. Igen, beveszem a kreatin.
3: Nem van.
1: Honnan tudok vizet szerezni?
3: Igen.
1: Nem tudok lemenni a benzinkútra.
3: Nem. Sehova. Tehát a lakásban kell megoldanod.
2: De akkor nem mész le Balatonra, és akkor tudnád a Balaton vizét.
1: Minek menjek Balatonra? Hát érted, ezek kenyeret sütnek, meg piknikezek.
2: Ja, én ugyanúgy élek.
1: Hát én ugyanúgy járok Balatonon. Hát egy gyabat halat nem tudok kifogni.
2: Nem tudod kifogni, a gyerekeidet beküldöd. Addig nem jöhettek haza.
3: Igyatok szépen.
1: A WC-ből.
3: A WC tartály, hát 10 liter ivóvízed van, haver.
1: Na de nekem a WC tartály el van falazva.
3: Akkor kibontod.
1: Ilyen csempi, le van csempi. Oda hozzá lehet férni?
3: Hozzá, bizony.
1: Én azt hiszem, azt befalaszták, azt ott...
3: Igen, de ha levered a csempét, akkor megkapod
1: a vizet. Ja, ott van a tartály.
3: Persze.
1: Így gyak a WC tartályból?
3: Hát ez az sima.
1: Nem borul a fejemre a WC deszka? Harmadszor részem a tartályból, csak mindig a fejemre borul a WC.
2: Mindig többet ne húzz le létre.

0: Mindenkinek
1: és könnyebb tudsz tölteni szerintem. Telefont, tudsz tölteni, nem a házba lesz áram.
2: Ja, az agregátorban.
1: Igen,
2: az
1: agregátor
2: csinálja az áram. Kimegyek a frontra harcolni, nincs értelme életben maradunk.
1: Hát szerintem
0: így. Szerintem én azt gondolom, hogy te egy nap után ájult a hevernél, hogy kimendőled az összes energia, a fehérje elhagyta a testedet, Viki pedig megvárna, még elájulsz, és elővel egy ilyen családi kiszerelésű chipset, amit nagyon komodosan elrágcsolna a holott tetemet felett.
2: Csak így nézne, így pihenne, pihenne, ott feküdnék a párduc bőr szőnyegemet. Igen, a tigris szőnyegemen feküdnék, igen. Fa van.
0: Jó.
1: Na, nagyon jó.
2: Tudok tüzelni.
1: Akkor megvagy.
2: Van egy fél köbméter fa, abba be tudok gyűjteni a kandallóban.
1: Szupi.
2: Éhesek vagyunk, de legalább még a tűz.
1: De legalább meleg van.
0: Ott van a gyerek könyvei, meg egy csomó haszontalan dolgom, ugye akkor már lehet szerintem ilyen bútorlapokat égetni, meg ilyesmi, nem?
2: Hát igen, de elkezdek akkor halmozni egy-két dolgot. Mondjuk én 10 kiló liszttel sem vagyok előrébb.
1: Mit csinálsz vele, ugye?
0: És ráadásul mi? Hogyha?
2: Földobálom.
1: Ó, gyerekek! Ugye nincs interneted se, tehát nem tudsz receptet se leszedni.
2: Ezt mondom, nem tudlak fölhívni. A franciáknak 6 napra kell készülni, nézd meg, őket 6 napra készítik. A svédeknek már kiküldték, a lengyeleket 3 napra készítik. Jó. El kell kezdenünk sütni, főzni, Eszter. Megtanulni egy kenyeret megcsinálni.
0: Most jöttem rá, hogy hogy lehet kibelezni egy muffint.
2: Hát veled is csak többen vagyunk.
1: Az alapoktól kezd mondjuk, de...
2: Az a baj, veled is csak többen vagyunk. Miközben a leggyorsabban halnánk éhen, te egy kitörne a háború, hallod? Ebből Pesten kipusztulunk, mi nyomorultak vagyunk.
0: Vannak ezek az ilyen élethelyzetek, akik revidiál az eddigi döntésed, és visszagondolok, hogy szombaton még egy ilyen dinnyakaparóval próbáltam a lyukat csinálni egy muffin közepén, hogy eperlekvárt tegyek bele, most pedig próbálom összehetni, hogy hogyan lehetne túlélni egy ilyen nagyon durva katasztrófát, hát nem tudom.
2: De tök jó kis mini képregényt lehetne ebből csinálni. Miközben Velencén, tudod, Feri éppen kihúzza egy ilyen kementéből friss bükkfán a kenyeret, megszagolja, átfordítja.
0: A sercit
2: a gyerekek fekszenek jól lakottan, kenyérmorzáson, mi meg ketten egy ilyen liftaknába birkózunk, az utolsó babkonzerv. Adjál vizet! Adjál konzervet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Mit szólnátok egy laza vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe. Hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
9: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
10: From home.
9: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
10: From home.
9: Több mint 20 szerződött oktató.
10: From home.
9: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
10: From home.
9: Részletek fromhome.hu.
11: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV zálog. Keresd minket Sopronban az Ógabona tér 8 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
12: 30 éves a soproni bokpálya. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, soproni bokpálya. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
13: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
14: Birodom by Bárka nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek. Sopron Deák tér 21.
15: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. a finanszírozás feltételekhez kötött.
10: Carnet for Top Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
16: A Sopront lázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
17: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
18: Madeinwood.shop.
19: Reklámot hallottak.
20: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Kitüntetéseket adtak át a köztisztviselők napja alkalmából. Komoly károkat okozott a hidegfront nyomába érkező vihar. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. A köztisztviselők napja alkalmából kitüntetéseket adtak át a soproni polgármesteri hivatalban. Az idei esztendőben a legrangosabb hivatali elismerést, a Turner gyűrűt Papné Horváth Barbara, a jegyzői iroda energetikai szaktanácsadója vehette át. Sopron közigazgatásért oklevélben részesült Bolla Bali Rita Mária nemzetiségi és településrészi önkormányzati referens, Riba Henrietta titkársági ügykezelő, Bokor Balázs kereskedelmi és igazgatási ügyintéző, Dr. Takács András vagyongazdálkodási ügyintéző és Sekulin Nándor városi főmérnök. Szerda délutánra Nyugat-Magyarországra is megérkezett a hidegfront nyomában a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A 84-es, 85-ös és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak a fák. A kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le. Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádug épületet sodort el a szél, írja a katasztrófavédelem a honlapján. Természetközeli táborokkal várja a fiatalokat a nyári szünetben a tanulmányi erdőgazdaság. A programok során a gyerekek az erdők növény- és állatvilágával ismerkedhetnek meg, illetve a Soproni hegység kilátóit és forrásait is felfedezhetik. Takás Viktort, erdei iskola vezetőt kérdeztük.
22: A táborozó gyerekek természetesen sokszor, szinte a tábor egész tartalma alatt közel vannak a természethez. Ehhez egy jó alapot nyújt az erdőháza, a vadasparkja, ahol a Magyarországon található nagy vadfajjal testközelből megismerkedhetnek, illetve a terepi kirándulások során, tanösvényeken, tanulmányutakon, de még a kézműves foglalkozások során is olyan dolgokkal foglalkozunk, amik élményként az erdőből haza tudnak vinni, és ezt felnőtt korukban is majd hasznosítani tudják.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
21: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
24: Pizsoma! Ki hogy alszik, erről még nem beszéltünk, ki mennyire alszik pizsomában, keszkenőben, kisbugyiban, mesztelenül, mert hogy a pizsoma kinyírja a szexuális életed, és ez az ok, amire nem is gondolsz, találtunk egy ilyen cikket. Pizsoma paradoxonnak hívják. Hoppá, hallottatok már a pizsoma paradoxonról?
25: Nem hallottam, hogy
26: pizsoma paradoxonról. De hát lélekromboló a pizsoma.
24: Hát várjál, nézzük meg, hogy mi történik.
25: Azt hittem, hogy magadat hívod lélekrombolónak.
24: Ezt a bárikát hívja lélekrombolónak.
26: Testromboló vagyok.
25: Béka felügyött a lélekromboló.
24: Oké, na várjál, akkor indítsuk az elén. Ki miben alszik? Ha becsukom a szemem és Rákóczi Ferencet látom szunnyadni,
26: na?
24: Akkor miben alszik?
26: Mesztelenül.
24: Teljesen mesztelenül.
26: Teljesen mesztelenül.
24: Balra jobbra csapódik az eskanyar.
26: Úgy van, ahogy átforgulok.
24: Fordulsz, árnyékborul Velencére, fejbevágod, lepulykázod vissza, csak mesztelenül.
26: Én csak, én nem is tudom, mióta az eszemet tudom.
24: Mesztelenül alszol. Igen.
26: Én nagyon szeretem. A szabadság maga.
24: Van egy mesztelenünk, oké. Okay. Kis hölgy.
25: Én két cégek között szoktam aludni.
24: Igen, két cégek szorongások. Két cégek szorongások között.
25: Szorongás a párnám is, két céget akarunk.
24: Mi van, mi borítja a habtestedet?
25: Én nagyon évek óta ugyanúgy alszom. Én egy pólóban és egy bugyiban alszom.
24: Pólóbugyi.
25: Pólóbugyi. Igen.
24: Pólóbugyi.
25: Ezt már minden volt futár tudja, aki valaha járt.
24: Így is nyitod az ajtót?
25: Igen, igen, igen, igen.
24: Igen?
25: Ez van. Az én lakásom, az én szabályaim. Adott meg az én csomagom.
24: Hát már ide.
25: Így is van.
24: Zsül, miben bünteted magad, és kis kedvesed, miben alszol?
1: Én pizsamában.
24: Megvan a pizsama paradoxon bűnöse.
25: De biztos, hogy ilyen menő pizsamákban alszik, tudjátok, ilyen mindenféle ilyen csuvakás, meg ilyen mindenféle Star Wars-os.
24: Nem is. Nagyon eltom, a Zsül egy vastag anyagú, csíkos pizsamában
1: alszik. Star Wars-os.
24: Star Wars-os pizsamában. Ne!
26: De mi vagy, nem birodalmi lépegető vagy benne, vagy micsoda?
1: Nem, Darth Vader van az elején.
25: Oh. De ti egyáltalán nem ismeretek a Zsült.
26: Nem.
25: Hát itt 15 éve, és már jó eszem,
26: nem. A pizsamát én rögtön gondoltam, de én a régi, csíkos,
24: én se csíkos sem mondtam volna.
26: Gombolós, hogy hívják?
24: Hát a Star Wars-ot nem mondtam volna, és hogy Star Wars-os pizsomába alszik a Zsül, ezt nem gondoltam volna. Nem.
26: Tudod, a régi pizsoma galléros, de gombos végig, és van rajta egy
24: zseb. Kicsit hosszabb a lábánál a pizsoma, trapéz. Trapéz alakú, tudod? És egy kicsit így elől a gumi kilóg. Egy
26: igen,
24: nagyon kicsit.
26: Igen, és a zacsit ketté vágja, mert föl van húzva derékig.
24: Igen. Egy még egy pálinkát most gyorsan.
25: A leges, legdurrább pizsom, amit valaha láttam ebben, az a nagyfateromnak volt. A nagyfaterom ugye hálóinkben aludt.
24: Ne, mi az, hogy hálóinkben?
25: Van ez a férfi hálóink. Nem emlékeztek rá?
26: Nagy, klemmel.
24: Olyat én még nem is láttam.
25: De nem, hát még most is hálóják az aranypóknak, mindig kívül a kirakatában.
26: Ha sapkája is, meg bajusz kötő?
25: Nem volt neki sapkája, csak rossz a természete, meg nagyon sok ilyen éjszakai leple, és akkor ugye abban, hát ott alul ők szerintem szabadosan hagyják.
26: Persze, hát oda nem veszel alá semmit.
25: Ugye az, és mi mai napig veszik ezt a férfiak, hogy na nekik mi lehet a szexuális életükkel?
26: Hálóköntös.
25: Ez nem köntös, ez egy hálóink.
24: Hálóink, de férfi hálóink, térdalán.
25: Térdaláérő hálóink.
24: Azt, ez ilyet még nem hálóink, mondjuk én nagypapámat nem láttam nagyon aludni, de nem tudtam volna. Szóval azt nem tudtam volna hova tenni. Azt
25: amit mondja, szakcsapta meg az orromat.
24: Hát ez sül a sztég közben. Gyerekek, italozás, nagy evések, ez van. Szóval vastag flanel, a macis túlméretes, és a kinyúlt póló, amiben már iskolásként is aludtál, azt mondják, hogy megöli a vágyat, és kiderült, hogy a pizsoma paradoxon az azt jelenti, hogy a kényelmet lecseréled az intimitásra, vagyis fontosabb, hogy kényelmesen aludjál, és kicsinálják az intimitást a párkapcsolatban azok a pizsomák, amik hát nem túl szexik, és a kényelem megöli a késztetést.
25: Elmondom,
24: így
25: mi az elméletem ezzel kapcsolatban. Akinek ez nem elég szexi, az nem volt még elég éhes.
24: Igen.
25: Ugye? Így van. Tehát, ugye, így van. Ti láttátok, hogy a nagyanyáitok miket hordtak otthon? Azt azokat is állandóan elkapták. Tehát, hogy ne vicceljünk már. Szerintem egy férfi,
26: nem volt nagyon menekvés.
24: Na, de ha minden akkor... nap valami kiábránítóval látod, az egy tényleg egy jel, hogy valami olyanban alszik, ami számodra nem szexi.
25: De te ugye... az a fajta, hogy aki azt szeret, hogyha egy nő egy ilyen festmény otthon, tudod, aki egy csipkis baby dollban
26: körögeti. Hát, ha nem is festmény, de mondjuk...
24: Nem, de mondjuk,
26: tudod,
24: egy
25: sketch.
26: Egy ilyen nagyon kinyúlt, kicsit már megszakadt póló.
24: Igen. Szóval itt azt mondja a pizsoma paradoxon, hogy a csábítást cseréled a bolyhos pizsire, akkor nem a vonzalmat helyezed előtérbe, hanem a kényelmet, és a kényelem aztán ártalmatlannak tűnő változtatás az elején, de szépen beszivárog a kapcsolatban, és egész egyszerűen megöli az intimitást.
25: Hát ezt gondol a fingásról.
24: Tessék?
25: Ezt gondol a fingásról.
24: Ugyanazt gondolod a fingásról.
25: Ugyanazt gondol a fingásról, hogy ez a kényelem akkor szivárgott be a kapcsolatban, amikor egymás előtt finganak az emberek.
26: Így van. Szóval igen. Egyetértek.
24: Te is akkor ilyen titokminiszterként csinálod, mint Feri.
25: Semmi között hozzá.
24: Feri kimegy, elmegy Gártonyig, ott fingik egyet, és fizesétel.
25: Igen, jó fel, hogy Feri
24: nincs puki bizalom.
26: Fingunk egymás előtt.
24: Nincs puki bizalom.
25: Nincs, nem, ezt nem lehet fenntartani.
24: Nagyon fontos, pedig nem értitek a lényegét
26: ennek. Nem
24: tudtad még igazán átadni magad, hogy ott van melletted. A buki közelom erről szól.
25: Igen, a másik pedig szerintem nagyon fontos, hogy én egy heteroszexuális férfival élek együtt, ugye?
24: Igen.
25: És Péter, hogy egy szabad bőrfelületet lát, azt már kihívásnak veszi. Tehát, hogy én még ezt nem tapasztaltam, ezt
24: ja,
25: a paradoxot.
24: Ja, akkor tulajdonképpen takargatnod kell magad, hogy nehogy azt mondja, hogy Péter minden este kopogtat.
25: Igen. Azokat,
24: milyen hogy... kis kanos az urunk, oda nézzi, szabad bőrfelület azonnal indul.
25: Hát nem az a, hogy itt kéreted magad, de nem az a... Nem is, nem
24: hát
25: ez...
24: lehet, hogy csak megvárja, míg elalszol, nem is emlékszel.
25: Ezek a másik. De én nem ismerek olyan párkapcsolatot, ahol szerintem ez igazán nagy probléma lenne. Nem? Vagy szerinted ez így van? Vagy
24: látad... Nem probléma, de én értem ezt a dolgot, hogy ahol minden nap valami nagyon trében látod a párodat, egy idő után egy kicsit, nem azt mondom, hogy kiábrándulsz, de úgy oda ez a fajta intimitás. Nem azt jelenti, hogy minden nap a csajnak baby dollban, meg nem tudom, miben kell aludnia.
25: Szerdánként és péntekenként,
24: igen, aludjon baby dollban. Szóval azt mondják, hogy a felmérés még azt is mondja, hogy azok a párok, akik ruha nélkül alszanak, 57%-ban boldogabbak, és a pizsomásoknál ez az arány már csak 48%, a hálóingeseknél 43%, a teljesen kinyúlt pólós hadseregnél, csak mondom, a teljesen kinyúlt pólós hadseregnél.
25: Nincs kinyúlva, nincs esélye.
24: A boldogságindex csak 38. Hoppá! 38% a boldogságindex.
26: Arról nincs hír, mert írta valaki, hogy ő zokniban és boxerben.
24: Zokniban és boxer. Zokni boxer? Az nem szerencsés, úgy néha én sem alszom, de az nem túl jó.
26: A legalja, a zokniban alvás, abban a zokniban ráadásul, ami egész nap rajtad volt, az kikérem
25: szerintem
26: magamnak.
25: Én ebben látok valami cukit.
24: Nem, zokniban nem szoktam
25: megvalódni. Ez azért cuki, mert ez olyan, mint amikor egy ilyen gyerek egy egész napos játszás után bedől az ágyba ruhába. Nem
26: azt érzed, hogy annyira fáradt.
25: Hogy igen.
26: Oké, de minden más le tudsz venni, de az oknidat nem, akkor annyira mégse fáradt.
25: Ez amúgy nagyon megosztja az emberiséget, hogy tudsz az okniban aludni.
24: Egyébként
25: hogy
24: igen.
25: Tudsz-e és akarsz-e?
24: Én el tudok zokniban aludni.
25: De jó, szereted?
24: Nem, szeretni nem szereted, éjszaka mindig leveszem, ha véletlen zokniban alszom.
26: Bárhol, meg bárhogy, igen. Ugye, ahogy szoktuk volt mondani, tehát van valahol egy kicsi 20 centinél nagyobb egyenes felület.
25: Hát azt én is nem szoktam szeretni, de...
24: Most gondold el, hogyha mondjuk, igen, visszatérve a pizsomára, hogyha két pizsomás test feszül össze, vagy hálóinges, ott nincs szex.
25: Alapból a surlódás, akkor igen, a flanella, hogy hozzáér a műsejemhez, azonnal vége van.
24: Ami két mesztelen test éri össze, és ezért jó a mesztelen alvás, akkor hogy nagyon boldogok, hogy hozzámész kis kiflibe, nagy kiflibe, mesztelen alszotok, vagyis
25: alvás.
24: Ott már lehet, hogy összebújtok, vágy van, ő is mesztelen, te is mesztelen vagy, és már javul az intimitás.
25: Na mondom, miért hülyeség ez.
24: Na miért hülyeség?
25: Mert szerintem, hogyha tudsz úgy aludni valaki, hogy a másik mesztelen, akkor ott már nincs intimitás.
24: De miért?
25: Hogy tudsz úgy aludni, hogy a másik mesztelen,
24: hát
25: és hogy mesztelen vagy?
24: Hát csak hogy?
26: Hogy odaférkőztél, és aztán alszottok.
25: Hát utána, de olyan nincs, hogy na most szerda van, nagyon, na most kevés időn aludni, lefekszünk pucéran aludni. Hát az tönkretesz az egész éjszakát.
24: De miért tenni tönkre?
26: Miért
24: tenni tönkre?
25: Hát mert ilyenkor ugye vannak az ébredések éjszaka, amikor a másik rájön, jó, de pucél ember, érdekes.
24: És hogy nem, szerintem, ha két ember mesztelenül összebújik, és kontaktáltok, és kis kifli, nagy kifli, és mesztelenül fekszetek, az hát egyet a világon semmi baj
25: hát
24: nincs.
25: Hát nincs semmi baj, csak az azt jelenti, hogy éjszaka kétszer kelni fogtok.
24: Már mire? Szexelni?
25: Hát van közöttünk valami különbség, Balázs, ebben a dologban.
24: Kisilni?
25: Hát így szexelni. Hát szerintem az, hogyha én nem tudom, hogy akárhány férfit ismertem, az mindig olyan volt, hogy az ráébredt egyszer hajnal kettők, hogy pucérnő fekszik.
24: Na de ezt mondja a cikk, hogy így maradt meg az intimitás, a vágy,
25: de az nem alvás, és aludni mikor alszol? Tehát, hogy az...
26: Valamiért,
24: mivel
26: minden
24: olyan
26: nincs, hogy minden jó.
25: De nem az, hogy minden jó, de nem lehet mindig pucira aludni, hanem aludni is kell. Aludni.
26: Az aludni.
25: Néha engem még azt is zavar, hogy valaki lélegzik mellettem.
24: Igen, sem azért. Uramnak nem lehet könnyű, igen.
25: Micsoda?
26: Külön szobásak vagytok
25: már? Nem, egy szobásak.
24: Nem, csak halka lélegezni.
25: De tudja, hogy mikor kell hagyni a szobát.
24: Maga most már jó, ha kimegy.
26: Most a kanapén alszik.
25: Péter, elég lesz?
24: Elég, hagyja abba most már. A pizsoma elengedése segíthet a melatonin és más alváshormonok termelődése is, és az anyagcserére is jó hatással van, ha mesztelenül alszol.
25: Ja, ezt biztos, hogy férfi tudósok kitalálták.
24: Könnyebben égnek a kalóriák, azt mondják, a mesztelen alvással.
26: Mennyit fogytam alvás közben, nem?
24: Látod?
25: Mindent értek. Egyrészt nagyon szeretném meglátni, hogy egy orvosi vészhelyzet miatt rátok törnek majd az éjszaka közepén.
26: Akkor
25: mennyire vágynátok? Mennyire
26: vágynátok? Hát érted.
25: Szerintem van az élethelyzet, hogy fizetné 20 000 forintot a pólómért meg a bugyimért. Hogy az rajtad legyen.
26: Azért még szállhat is.
25: Igen.
26: De ott van melletted, le van téve egy köntös, ha ki kell, föl
25: na,
26: kell
25: a kenni, köntös teljes földobod. Köntös tagadó vagyok. Tehát a köntösös emberek szociopaták.
24: Igen.
25: Nem, semmi, no köntös.
24: Nincs köntös. Otthon én se köntösözöm nagyon. Vagy csak egy pillanatra nagyon fázol a fürdőszobában, de azonnal dobom le. Wellness szállodában valahol ott fölkapod.
25: Sehol.
24: De az állandó köntös, abban tényleg van valami nagyon bizony.
26: De az állandó, mi az, hogy állandó? Az állandó az annyi, hogy fürdősz, lefürödtél, fölveszed, lefekszel, ott már nincs rajtad. Reggel, ami
25: kitotyogsz... Az a halotti lepled, nem a köntös.
24: Igen, az egy kicsit fura. És akkor te vagy mesztelen, de Béka nem mesztelen.
26: Béka egy kis neglizsében van.
24: Ő hálóingben van.
26: Hát egy ilyen kis szerkezetben, ami...
24: Fölveszi a szerkezetet.
26: Egy szerkezetet.
24: Te megpróbálsz odaférni mesztelenül, de... Nem hatolsz át a páncél rajtot.
26: Ez egy rövid szerkezet, úgyhogy...
24: Akkor a mesztelen alvással vagyunk a legjobbak, azt kell, hogy mondjam.
25: Tehát, hogy... De szerintem például Én, tehát nem is tudnék, nem tudok meszten a alsótestel jól aludni. Azt szeretem, amikor van rajtam bugyi.
24: De hogy, tehát, hogy zárva legyenek a kapuk? Vagy
25: nem azért, mert
24: energetikailag ott jó nem, érzés, nincs, hogy van rajtad valami.
25: Nincsenek szexuális aspektus, hanem egyszerűen csak azt érzem, hogy az a legnagyobb kényelem, amikor van rajtam bugyi.
24: Aha.
25: És meg a pólus, hogy ezt érzem, hogy ez egy tökéletes kombináció, mert hogy felől akár még olyan is lehetem, mert el lehet menekülni egy tűz esetén.
24: Vagy ha támad.
26: Nincsenek ilyen paranoid gondolataim.
24: Kívánok,
26: hogy ki fog égni a ház.
25: Nem, egyszerűen azt érzem, hogy ez a legkényelmesebb, és tudok aludni messzen, hogy akarok, de nem vágyom így rá, hogy nem kapott még így nagyon el.
24: Akkor több férfi alszik mesztelenül, mint nő, valószínűleg? Igen, tehát igen, akkor több férfi igen. Szereti azt, hogy nincs rajta semmi, és mesztelenül alszik.
26: Engem kifejezetten zavar, ha van rajtam valami.
24: Kifejezetten szexi tud lenni, hogyha egy nőn van valami, amit le kell hámozni. Egy francia bugy igenis tud vágykeltő lenni, a teljes mesztelenség annyira direkt, hogy pont már a titokzatosságot veszi el.
25: Ezt többen írtátok, de volt, aki azt írta, egy nagyon szép lányom úgy, hogy ő mindig pucéran alud, de megkért a fickója, hogy így öltözön néha fel, mert itt már nekem már túl sokat látja. Őt, és nem ja,
24: és így öli meg a vágyat, hogy állandóan messzenül látod. Aha.
25: Ez mondjuk kicsit furcsa, de hogy igen.
24: 24 éve vagyunk együtt, de még nem volt precedens arra, hogy számítan az, hogy mit viselünk alváskor. Ha szeretitek egymást, akkor teljesen mindegy, mi van rajtunk. Szexi a negligé, egy kis csipkész út, de nem ez határozza meg. Ezt Krista küldte nekünk. Engem azt ábrázolt, hogy a vegyvédelmi ruhában fekszik le a feleségem. Még hogy testalkat, nagy mellek. Ez semmi nem ronthatja. Nincs olyan szexi, mint amikor a feleség az én pólómban és bugyiban fekszik be mellém. Aha, tehát, hogy a nő hordja...
26: Az
24: egyébként abban van valami.
2: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
10: Ice Ice Baby, hülle dich im Casino Sopron. Am 3. Juli erwarten wir dich mit einem fahrhaft erfrischenden Programm. Ab 15 Uhr kannst du verschiedene Eis probieren. Einen aus dem Gewinnen von Gesamtwert von 8000 Euro gewinnen und dazu die besten Sommerhits von DJ Feinwäschigen Isan. Sammle bis dahin lose an den Spielautomaten und bei den Live-Spielen. Casino Sopron, das Glück wartet nur auf dich.
11: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
12: 800 darabos készletből válogathat.
11: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszaro.kft.hu.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
16: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
17: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
18: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
19: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Károkat is okozott a hidegfront nyomában érkező vihar. Súlyos roller baleset történt Sopronban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Szerda délutánra Nyugat-Magyarországra is megérkezett a hidegfront nyomában a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve közlekedést akadályozó úttestedőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A 84-es, 85-ös és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le. Sobor településen egy lovas anyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádogépületet sodort el a szél, írja a Katasztrófavédelem a honlapján. Súlyos roller baleset Sopronban. A Vércse utcában közlekedett egy elektromos rollerrel annak 16 éves sofőrje, június 30-án 15 óra 35 perc körül. Eddig ismeretlen okból kifolyólag elesett a kétkerekűjével. A balesetben a roller vezetője sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai helikopterrel kórházba szállították. Az eset körülményeit a soproni rendőrkapitányság vizsgálja, írta a sopronmedia.hu kérdésére a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Egyre többen nyitnak az egészséges életmód felé Sopron térségében is. A szakértők szerint a siker kulcsa nem a drasztikus változtatás, hanem a fokozatosság. Nagy Krisztina, a Soproni Gyógyközpont csoportvezető dietetikusa elmondta, hogy mostanában a divatos diétákat a szakemberek nem támogatják.
21: Károsíthatják az anyagcserét, másrésztről pedig izomvesztéshez vezetnek, harmadrészt pedig hosszú távon ezek kóros zsírfelszaporodáshoz fognak vezetni. Mi szakemberek mit tartunk helyes életmódváltásnak? Azt tartjuk, hogyha az illető az elért eredményét, tehát a testtömeg csökkentésben elért eredményét, egy 3-5 évig legalább meg tudja tartani.
20: Könyvtárbejáró környezetvédelmi játékot hirdetett a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár a Zöld Sarok 5 éves évfordulóján. A könyvtárban zöld mondatokat rejtettek el, amelyek segítségével egy könyv címét lehet kirakni. A helyes megfejtők között könyveket sorsolnak ki.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
20: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé maradt szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a rá...

0: Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggel.
2: Sziasztok.
1: Ciao. A magyar szabad tüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában most az vagy?
2: Talán igen.
1: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ijakából, vagy az interjú
2: igen.
1: miatt. Mit csinálsz kint?
2: Igen.
1: Ott éppen történik valami?
2: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom Aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
1: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
2: Mabini.
1: Aha.
2: Batangas.
1: Azért az...
3: Mi a víz arra felé?
2: Eléggé.
1: Neked a dorogító, az nem az mafú. Ott már nem lehet a szabadidős
3: merülni.
1: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, és ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
2: Igen,
1: tehát egy kötél
2: igen.
1: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom igen. ezt a laikusokat.
2: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonnyal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
2: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön? Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
1: és fölfelé a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni.
2: Igen.
1: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
2: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
3: a klavírnyászá. Ez a klasszik, ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
2: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
4: második... Műöltöttek rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
1: Hova megy? Mit csinál? Zsánda úszonyunk.
2: Nem, igazából...
4: 20 euró lesz.
2: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultam
2: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
1: milyen
2: igen, ott
1: volt körülbelül?
2: 16
1: méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
2: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
4: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Igen, ez már... Nitrogén narkózisban van.
4: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
2: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időbe, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszni, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, megy, és azonnal,
1: visszajön, jössz föl.
3: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
2: és
3: vagyok.
2: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
1: Igen. Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
2: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Soproni Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub ilyen tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
4: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
2: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencése.
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
2: Hát
1: csak
2: ott Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott az eddig megcsinálni?
2: Igen.
1: Tehát várj, azért értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében.
3: A 6 hossz.
1: A 6-szor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen. Ez a monóúszó, delfin mozgásban. 6-szor megcsinálod.
2: Igen.
4: De egy levegővel.
3: De még egyszer, de ez egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
2: Nem, kellett, hát ez nyilván ez.
1: Azért
2: ez,
1: ebben van meló.
2: Igen, abban ez.
4: Hogy lehet megfojtani például?
1: Tehát, vízbe sem.
4: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig nagyon tízes lesz a kezed, tudod, hogy lehet, hogy
1: ez... Ezzel akar megfulladni. Igen, vágjuk le a fülét, valami legyen.
2: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
1: És akkor hoznak.
2: Hát kipecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsra vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
2: ezt
1: olyan, akit meg kell...
2: nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha.
4: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: Igen, de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
2: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben

0: Kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsig is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
1: Ha van hideg sör a strandon, akkor odáig
0: el. Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor sem ennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, kopoltyúd. Bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
2: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kihívó adatom extra. Nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
1: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a
2: víz alatt? Elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor
1: nem fog menni.
3: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
2: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
0: zárnak
2: meg is van. Még, igen.
0: Minden lezár.
2: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
1: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
2: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket?
1: Amit anyukám tud,
0: a hivatalosat. És mutasd a kezeddel a hivatalosat.
3: Az anyukám nulláról tud.
0: Igen.
2: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
3: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
2: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után
1: eljutam el, ez már nem számít. Igen.
0: Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet, tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
2: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
0: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés igen. Folyamatos.
2: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
0: Tehát van egy ilyen pont.
2: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
0: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála, vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz, vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
2: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed, egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. és annál a riasztásnál tudod, hogy hány

0: riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
0: Igen, aha. Na most, ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
0: Igen, úgy, és annyira állítják a kötelet.
1: Az alját.
0: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem?
0: Nincs,
1: ott van, nincsen.
0: Nincs,
1: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
3: Mondta rá, hát odállíthatnám.
1: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
0: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
0: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója van.
0: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az nullán, nullán az kitágul igen. egy picit a 105 méteren beszívott.
0: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha. hogy azzal az egy levegővel megyünk le, és jövünk föl, az nyomódik össze, aha. és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak? Amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
0: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
0: Igen, igen. Itt
1: a nyomástól? Vagy mitől? Vagy az
0: nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
0: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
1: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
0: Nem magyaráz, nem majd.
3: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén a kötélnek.
1: Gyere! Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
0: Az agy egy kicsit nehezebb,
1: az
0: szerintem.
1: Az agymunka és a gondolat
0: tehát,
1: nehezebb.
0: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod, hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni
3: probléma.
0: Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
0: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
0: Igen.
1: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
0: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben fogalmam jöttél fölfelé.
0: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad a mozdulatot, igen, de már halucináltál.
0: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizölt kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét neki. Hú, arra. Nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
3: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
0: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3
1: csak
0: 35.
1: Lefele? Ne, vagy
0: jaj, nem, föl? Bocsánat, a lefele az olyan 1.40 környék, 1-2, inkább 2 perc.
3: Tudod képzelni?
1: Dehogy tudom. Viccelsz. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és én ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kentbe váltad, kicsit, mert mit semmit. Tehát a 3 fél az összes, leföl, 3 fél.
0: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4.48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántam volt, de...
2: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
1: hát
2: perc.
1: 10 perc, abban 10.
0: A női az 9,5 perc a női.
1: Na. A férfiak 10 fölött vannak.
0: Igen.
1: Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bentartja a fejét. Igen.
3: Ezen még dolgoznom kell.
4: Hölgyeim és uraim, ez az édes kis cuki kis bal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Mit szólnátok egy laza vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe, hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
9: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keres minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
10: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro. Egyél, kaparj, válts be a kupont, és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
11: Ez most nem a Dallas, nem a Ewing családról szól, nem is az olajkutakról, hanem Sopron két biztos pontjáról. Az Ágfalvi út 16-ban trafik, lottózó és pénzváltó egy helyen, hajnaltól késő estig várják Önt. És ahol nem az olajat fúrják, hanem a vásárlókat non-stop kiszolgálják, a Höflányi trafik pénzváltó. A16 trafik pénzváltó lottózó és Höflányi non-stop trafik és pénzváltó. Sopronban mindig számíthat rájuk.
12: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós iskolánál. Nálunk a sikeres Kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
13: Költözne? Hova? Lignova!
14: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
15: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
16: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
17: Madeinwood.shop. Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
18: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
19: www.napelemsopron.hu
0: Reklámot hallottak.
7: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Ma estartolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Campingben. A Sopron Egyetem erdőmérnöki karán tartottak tanévzárót. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Ma elstartolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Campingben. A szervezők több mint 10 000 vendéget várnak a programokra. A Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei a biztonságos szórakozás érdekében az értékek védelmére, a mértékletes alkoholfogyasztásra és a közlekedési szabályok betartására kérik a fesztiválozókat. Cservenák Helga őrnagyot kérdeztük.
21: A fesztiválozás és szórakozás mellett szeretnénk felhívni a figyelmet a biztonságra is, és kérjük, vigyázzanak az értékekre, italaikat a fiatalok ne hagyják őrizetlenül, nagyon fontos, és lehetőleg szem előtt legyen minden értéktárgyunk, hogyha barátainkkal érkezünk, akkor a barátainkkal maradjunk együtt, figyeljünk egymásra, senkit ne hagyunk magára, különösen, hogyha rosszul érzi magát, vagy ebben segítségre van szüksége, akkor természetesen hívjuk a rendőrséget, illetve a biztonsági szolgálattól és az egészségügyi személyzettől is kaphatunk segítséget. Közös célunk, hogy mindenki biztonságban, jó hangulatban és kellemes élményekkel gazdagodva térjen haza a fesztiválról.
20: Szombathely és Győr irányába is mentesítő járatokat indít a Gyesev a Sopron Fest ideje alatt. A vasúttársaság járatai július 3-án, 4-én és 5-én éjjel 2 óra után indulnak Sopronból, így a fesztivál látogatói a hajnali órákban eljuthatnak a két nagyvárosba, Győrből pedig rövid várakozás után még hajnalban tovább utazhatnak Budapestre. A vasúttársaság a megnövekedett forgalom miatt a Sopron Fest ideje alatt folyamatosan figyeli az utazási igényeket. Szükség esetén pluszkocsik beállításával erősíti a Sopron és Budapest között közlekedő Intercity járatokat. A Soproni Egyetem erdőmérnöki karának tanévzáró rendezvényét tartották szerdán. A frissen diplomázott hallgatók eskütételével vette kezdetét a tanévzáró ünnepség. Ezúttal a megszokottnál is több, mint egy 150 diplomát adtak át. Heil Bálint, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékánya hangsúlyozta, az erdőmérnöki kar iránt évről évre nő az érdeklődés. A hagyományos erdőmérnöki szak mellett a környezetvédelemhez kapcsolódó képzések is egyre népszerűbbek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
20: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sok felé maradt szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
23: Mit tudunk ma az időjárásról, Ferenc?
24: Imádom, egész egyszerűen imádom. Tudod, az, amikor az évszaknak megfelelően, de kicsit ott ellenmondásban.
23: Nagyon szépen köszönjük.
24: Szívesen.
23: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársor Sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
24: A világ legismertebb búvárcsaja.
23: Igen, a világ legismertebb.
25: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok.
23: Wow.
25: A világon.
23: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom, görcsöl, elindulsz visszafelé. Az
26: még
23: már
26: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
25: Nem, van... egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag.
24: De ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
25: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha. Zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
26: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
25: Igen, valószínűleg igen.
23: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben mindenben nem van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
25: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a C-mélységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
23: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
25: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
23: az
25: vagy.
23: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
25: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
23: Tehát esik szét a mozdulatsor?
25: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
23: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
25: 40-en,
23: is.
25: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
24: Aki szintén szabad tűzös.
25: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
23: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
25: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
23: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
25: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
23: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy megvagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
26: És milyen érzés az első levegővétel?
25: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a víz felszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy kézmozdulat.
23: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, és ezt nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
25: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
23: Ennek van egy sorrendje, hogy milyen csipesz, milyen módsz, hogy mondod,
25: tehát
23: így van.
25: Először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerül, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
23: És ha ez igen, láttam, ezért, hogy csak elrontja.
24: Összekeverted, akkor kész a 105.
25: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
23: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen. Kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj megvan zavarodik a finisről, elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros Isten. Lapot kap, és rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hisz, hogy százszor begyakorolt mozdulat.
24: Volt, érted?
23: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson, nem?
25: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell csinálni.
26: Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
23: Igen.
26: Készítették.
23: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
25: Hát most per pillanat nem
23: nagyon
25: látom,
23: van a horizonton.
25: De hogy ezt én viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
23: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor hol, tehát azt mondta, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
25: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy...
23: Hivatalos legyen
25: egy ilyen merülés.
23: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
25: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
23: Jó, hogy itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
25: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
26: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigira azért gondolom rágyújtasz.
23: Egy óriási havarna szivar azért, kubai szivar belefér.
26: Már megnyújtják neked idekim, vagy...
25: A cigit és a viszkit a kezembe adják.
23: Egy jó prosecco mindig lecsúszik.
26: Csak az izgalomra, ijegységre, hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
25: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, igen, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
23: hogy
25: mi történt, hogy nem vettem
23: ez egy jó nagy sok a szervezetnek, meg az idegrendszernek.
24: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
26: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merzisz.
23: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi választ el?
25: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
23: Azt a
25: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeteki ugyanezen a versenyen.
23: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
25: 104, ő most 100. Hát azért választottam az a 105-öt.
23: Az belátható.
26: Seggedben vannak.
23: Azt hittem, hogy egy 89.
25: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
26: A mononukleózisra?
25: Igen.
23: Az
25: egybel úszony, a delfin úszonyos.
23: Lefele.
25: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
24: És aha, akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
25: hát
24: mondtad, hogy...
25: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
26: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit
25: hát kényebb legyen? Vagy... Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
23: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózis, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
25: Hát az igen, mondjuk, ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, aha, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
23: De felhúzni nem tudnak. Tehát,
25: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
23: ott meg
25: volt beszélve,
23: percet,
25: hogy aha, egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
23: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapotát, tehát igen, hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
25: Igen.
24: Aha. Jó egyébként?
25: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönnie a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
23: Ott kavírnyászol valami, de nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
25: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
26: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
24: Nem felfele
26: hogy...
24: akar menni le.
26: Igen. Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
25: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
26: dolgozunk
25: fogott
26: rajta. Dolgozunk rajta.
23: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
25: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
23: Aha.
25: itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy aha, szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
23: Emiatt? Hogy
26: nem tudta felvenni a telefont.
23: Valahogy ez a Fülöp-szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan tudtam bejárni a munkahelyem.
26: Homofizó volt, és hogy 105 méteren ők.
23: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban vagy.
1: Kirúgta? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
25: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a videóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
26: Mivel foglalkoztál?
25: Én SAP tanácsadó voltam.
26: Az SAP-tól rúgtak ki?
25: Hát SAP termékeket okay. forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
26: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az igen. a nagy buli tavaly, ahol törtétre, a hátuljára szívták a magait. Az még oké volt, de ez azért ezt már itt meghúzzuk alatt.
23: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
1: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
23: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
25: Igen, ez
23: már megfelelőleg. Hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
25: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem én még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, aha, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
23: hogy nincs meg a segítség.
25: Ingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
23: Aha.
25: Tehát, hogy nem, nincs az porondon, hogy...
23: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni, sem fizikailag, igen, sem lelkileg, sem gondolatban.
25: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
23: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
25: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
26: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
25: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvész.
23: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
1: Pont te adás után, hogy fenyél a kanapén.
23: Ahogy megjössz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
26: A kobuda felé, és akkor mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
23: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszeret túlterhelődött, igen, borzasztó.
26: Plusz, hogy nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
23: Naponta.
26: Igen, minden nap. Így van.
23: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, ez, nem?
25: Igen.
23: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció, igen, is.
25: Hát az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
26: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokat sem tudok nemet mondani.
23: Sajtunk el.
1: Balaton szerep. Két Balaton
26: szerep. Borzasztó döntés lenne.
23: Nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
25: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot, a Duna
23: arénában.
25: Megnézem, hogy mi a helyzet.
26: Megy bántani a többieket
23: szerint. Ezt a saját magad megdöntés a cél akkor valójában.
25: Igen.
23: Aha.
25: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
26: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel, tudod?
25: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leért, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást, hogy összeszedem.
26: Kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
23: Igen, felhozott szabad tüdővel, Balatoni keresén vagy mérhető. Ott üldögesz egy napvágyon egész
1: aranyaklánc,
23: tudod, aranyaklánc. Rágosságom, ugorjon már Földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
26: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
23: Azért a Balatonban jól látó távolság, tudod, tehát a transzos bárit megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
25: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
23: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz. Nagyon-nagyon szépen. Szépen köszönjük.
26: Megyek neked safety búvának 3 literre.
25: Jó.
26: Jó, ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
24: Mi már láttuk úszni vízben.
26: Én is abban születtem.
23: Zsófi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Rátkevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Diszkós Hit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebe. Szombaton Kollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Az oxigén nem csak az élethez, hanem a regenerációhoz is elengedhetetlen. A Blue Zone Sopron központban az oxigénterápiát komplex regenerációs szemlélettel és ajándékfizikoterápiás kezelésekkel egészítjük ki. Egyedülálló orvosi háttér és személyre szabott figyelem. Sopron, Lakner Kristóf utca 27. Blue Zone Sopron. Több mint kikapcsolódás. Tudatos regeneráció és gyógyulás.
13: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn Own koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydenown.com.
14: Biztos munkát keresel Sopronban? Csatlakozz az ELZE csapatához! Operátort keresünk felületkezelő üzemünkbe. Könnyen tanulható feladatok, versenyképes fizetés, csapatmunka. A jó vasalat veled kezdődik. Jelentkezz még ma! ELZE Sopron felületkezelő Kft. 0630 370 85 30.
15: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfólia, beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
16: 800 darabos készletből válogathat.
15: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
17: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra.
10: Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5990 forintért.
17: Csak 5990 forintért.
18: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
19: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
20: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
21: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Kitüntetéseket adtak át a köztisztviselők napja alkalmából. Komoly károkat okozott a hidegfront nyomába érkező vihar. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A köztisztviselők napja alkalmából kitüntetéseket adtak át a soproni polgármesteri hivatalban. Az idei esztendőben a legrangosabb hivatali elismerést, a Turner gyűrűt, Papné Horváth Barbara, a jegyzői iroda energetikai szaktanácsadója vehette át. Sopron közigazgatásért oklevélben részesült Bolla Bali Rita Mária nemzetiségi és településrészi önkormányzati referens, Riba Henrietta titkársági ügykezelő, Bokor Balázs kereskedelmi és igazgatási ügyintéző, Dr. Takács András vagyongazdálkodási ügyintéző és Sekulin Nándor városi főmérnök. Szerda délutánra Nyugat-Magyarországra is megérkezett a hidegfront nyomában a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A 84-es, 85-ös és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak a fák. A kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le. Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádug épületet sodort el a szél, írja a Katasztrófavédelem a honlapján. Természetközeli táborokkal várja a fiatalokat a nyári szünetben a tanulmányi erdőgazdaság. A programok során a gyerekek az erdők növény- és állatvilágával ismerkedhetnek meg, illetve a Soproni hegység kilátóit és forrásait is felfedezhetik. Takás Viktort, erdei iskola vezetőt kérdeztük.
23: A táborozó gyerekek természetesen sokszor, szinte a tábor egész tartalma alatt közel vannak a természethez. Ehhez egy jó alapot nyújt az erdőháza, a vadasparkja, ahol a Magyarországon található nagy vadfajjal testközelből megismerkedhetnek, illetve a terápi kirándulások során, tanösvényeken, tanulmányutakon, de még a kézműves foglalkozások során is olyan dolgokkal foglalkozunk, amik élményként az erdőből haza tudnak vinni, és ezt felnőtt korukban is majd hasznosítani tudják.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
22: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Hölgyeim és uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez Ez a Best of Balázsék!
2: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
3: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána hogy a mesélni.
4: Pillanatnyilag nem kapcsolható.
5: Eddig jó, Laci.
2: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul! Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
3: Miért nem?
2: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
3: Jó.
2: Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
3: Egy jó szóra számítom.
2: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne add oda a Tibit.
3: Ritkán érzek Dénes, de a jó szó.
6: Dargoncás és Éva.
2: Halló!
25: Köszönjük, Balázs Attila.
2: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, hogy itt a Ráskóeszer, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
3: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
2: Zavarhatunk egy pillanatra?
25: Persze.
2: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
25: Gépészmérnök
2: vagy Debrecenben, gépészmérnökködsz. Aha. Milyen a kedved, hogy vagy, hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
25: Jól vagyok, köszönöm.
6: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
3: Túsz vagy?
25: Így van. És veledtek.
2: És velünk? De kedves vagy. Jól vagyunk, megvagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
25: Szeretem, igen.
2: Uh-huh. És már
25: el vagyok.
2: El vagy vele.
25: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
2: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
25: Igen, már bent.
2: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
3: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
25: Nincs. Igazából aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
6: De ma nem
3: négy-öt éve, de nincs.
2: De gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
25: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
6: Csáó. Mérnök úr.
2: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
3: Jó, ezt annyira szeretem bennük, hogy...
2: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
3: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. Utána megnyugodott.
2: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszepper egy kicsit ettől.
3: Erre bolod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
2: Igen, jó, én női hangot érzek.
25: Igen, tessék.
2: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavaratunk egy pillanatra. Ráskóeszer, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
25: Igen, tessék.
2: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz a legelőször.
25: Endre vagyok.
2: Endre, szia Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
25: Veresegyház.
2: Mivel foglalkozol, Endre?
25: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
6: Mi van itt? Mérnök reggelünk van.
2: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
6: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
2: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
25: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
6: Micsoda?
3: Pont jó, hogy beszélünk.
6: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
25: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
2: Wow, és ezt így megszerelitek és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
25: Igen, így van.
3: Akartam kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
25: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
3: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
25: Igen.
2: Ez milyen durva, hogy elküldöm, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
25: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motor, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
6: A vízergépet például szervizeltek?
25: Például azt is, igen.
2: Aha, de hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltak?
25: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, ez más szájtok.
2: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
25: szép? Persze, azt mit? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
2: Igen, megkaptátok
25: ott van a garázsba. Autó.
2: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
25: Tulajdonképpen.
2: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, igen, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó, akkor jó állapotba kaptunk el.
25: Így van, így van.
2: Hát ez nagyon. Ez nagyon menő.
6: Nyaralást terveztek.
25: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
2: Augusztus 20-as hétvége.
6: Mi a célállomás?
25: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
6: Legjobb.
2: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomit csókoltad, azt írja.
25: De jó, köszönöm.
2: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad. Azt mondja, hogy kolléga.
25: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
6: Na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
2: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen dolgozni.
25: Csúnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy igen, miért rádióznak.
2: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
25: mondom. Hát az egy jó reggel akkor.
2: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
3: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
25: Nem kell.
2: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
25: Köszi szépen, sziasztok.
2: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
3: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
2: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozza ezeket a tematokat.
3: A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
2: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szóval
3: nem generálja őket, csak kimenti éppen egymással vannak hívásba.
6: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
2: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
6: Nem. Harmadik mérnököt.
2: Én is jól vagyok. Miskolcom vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
3: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
2: Azt arra én is.
3: Ugye? De más indokokból.
2: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
3: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
2: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk!
4: Igen.
2: Zavarhatunk egy pillanatra?
4: Tessék.
2: Itt vagyok, a Rákóczi Feri van, itt a Rásko Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
3: És ez nem számít zaklatásnak.
2: Így van.
3: Nagyon fontos információ.
2: Hogy vagy ma reggel?
3: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
2: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
6: Melyik az fontos? Nagylábúja.
2: A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
3: Szexfüggő
2: délegyházán dolgozik a bányatabaknál.
6: És valaha mérnök volt.
2: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
4: Halló!
2: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs.
4: Én Magyar Géza vagyok.
2: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
4: Igen, miről van szó?
2: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
4: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
2: Na, miért?
4: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs ez a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
2: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
3: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
4: Hát öt unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
3: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
4: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
6: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy? Vagy mérnök voltál valaha?
4: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
2: Komolyan mondom, csak mérnököket hívunk. Csak mérnökök vannak.
3: És milyen mérnök vagy? Igen.
4: Hát, ilyen műsor. Aha.
3: Milyen mérnök vagy? Gépész?
4: Híradástechnikai
2: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
4: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát
2: aha, és a munkáról. És most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
4: Én most Nagykőrösen vagyok.
2: Nagykőrös. Na jól van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedderekkel.
3: Jó? Neked, Géza. Jó egészséget.
4: Köszönöm szépen. Szép napot.
2: Hello. Ciao. Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként
3: tényleg.
2: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Jó, egy persze. Sziasztok!
2: Hello! Mérnök vagy, ez nagyon fontos nekünk így ma reggel.
5: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
2: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
5: Bankba dolgozom.
2: Bankba? Helyileg merre?
5: Budapesten.
2: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit
5: igen.
2: mondtál?
5: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
2: Szia, Melinda. Hello, Melinda. Melinda.
3: Na, jól van.
2: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
5: Nagyon jó, köszönöm szépen.
6: Most nem vagy bent.
5: Munkával indul. Tessék?
6: Bent vagy a bankban?
5: Igen, dolgozom.
6: Milyen laza.
2: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
5: Igen, itt vannak a kollégák is.
2: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
3: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
5: Nem inkasszózunk, nem nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
2: Rendes bankosok vagytok.
5: Persze, természetesen.
2: Nagy lábújad meg van, Melinda, ez nagyon fontos.
5: Nagylábújon, persze,
3: miért
5: ne
3: lenne? Most egy embert keresünk.
2: Kettőt? Igen, keresünk egy embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van, mi a jókedv oka? Van valami oka, különösképpen ugye júniusi jókedv?
5: Hát, veletek beszélünk, persze.
2: Az nagyon
3: jó. Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
5: És... Balázs, nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió Egyet szeretjük.
2: Na
3: figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne, a stúdióból bárkitől, van esetleg? Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
6: Annácska, vagy Annának, Laci?
3: Vagy Iszi? Vagy...
5: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
3: Na jól van, akkor ezek szerint a minden tudsz rólunk, ez is valami.
2: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
5: Mit csinálok? Semmit.
2: Ez a beszéd.
3: Ti az a fajta munkahely
5: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
3: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
5: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
2: Aha, tehát vannak ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
5: Persze, jól van.
2: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
5: Persze, szoktanak minden nap.
2: Aha,
5: mikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
2: HO, hát a HO az, igen.
6: Nagyon szeret.

0: Hát igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyevás Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
1: Igen.
0: Hogy hívnak? Szia!
1: Martin Tibornak.
0: Tibor, ja, szia Tibor! Mit, Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
1: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
0: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
1: Székesfehérvár.
0: Fehérváron értünk el.
2: Fesvédem.
0: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
1: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, a hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy
3: nagyon készülök. Ó, te szegény. Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
1: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
0: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
1: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
3: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
1: Soroljam.
2: Jöhet, gyerünk.
3: Ja, figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
0: De a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
2: Hogy az te... olyan szép, nem áll.
0: Egény.
2: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
1: Klasszikusabban nem raktunk bele vicces elemeket, de...
0: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
1: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
0: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
1: Két éve.
0: Ó, és...
3: akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
0: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
1: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
0: Esküvő után? Aha.
3: Önkéntesen veszel részt ebben.
1: Így van, abszolút.
0: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
1: Balaton világos van, de...
0: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De ja, szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Eztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
1: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
2: letegye a kis pénzeket.
1: De mennyasszonytánc, mint úgy, aha, kimegyük.
3: Egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
1: Ide lehet utalni.
0: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
1: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
3: akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
0: Igen, ott lehet majd látni.
3: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
1: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
1: Igen, nagyon nagy.
0: Hogy nem
2: igen, hallja.
0: Hallja a párod most egyébként?
1: Szerintem nem. Nem szokott rádiót.
3: Retrót hallgat.
1: Igen.
3: Arra gyakorol.
0: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
1: 33.
0: Hát, éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
1: Igen.
0: Jó. Klasszik esküvő, telesportzöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
2: kilopja el a mennyasszonyt.
0: Azzal vigyázzatok az ilyen, túlvezérelt rokonnal vigyázzatok, igen. Na jó van, vigyázz magadra, és sok boldogságot.
1: Köszönöm.
0: Kitartás, erőt, és
2: leszel egyszer még szabad.
0: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Csáv.
3: Hádolmentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
0: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
3: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
2: Esküvő,
3: nyár. Esküvő,
0: elkedvezünk. Egy kis kedves, ha erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
3: Laktózos. Szerintem laktózérzik.
0: Haló, jó reggelt kívánunk!
4: Igen.
0: Jó reggelt. Nagyon
3: jó reggelt, a szomszédban nagyon vannak kiabálnak.
0: Igen, zavarhatunk egy...
4: Nem kellett volna, azt nem találtam, de nem ja. Tudtam.
0: Igen, zavarhatunk egy pillanatra, rádiós közelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenccel, Áskó Eszterrel.
3: És Sebestyén Balázsa.
4: Jó, de már
2: kicsoda.
3: Úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
0: Ki a kolléga ott melletted?
3: Le, hogy már letetted.
2: Letettette,
3: kutya!
0: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
3: Ez mondom neked, egy brigád volt.
0: Nagyon keménybe
3: voltak. És nem találták.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kennedben Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
11: 0670 50 48 755.
10: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a sopron-dugulaselhárítás.hu weboldalon.
12: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Sopronban az Óga vonatér 8 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
13: Szólnátok egy laza, vagány ebédhez a Sopron Fest alatt. Gyertek el július 4-én szombaton a Vanilla Bön kávé pörkölőbe. Hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
14: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... Újabb rendelés teljesítve! Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül! Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója!
15: A Sopron plázában rólad szól a nyár! Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd! Vagy egy Samsonite bőröncettet! Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért! Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény! Részletek sopronplaza.hu.
16: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a Bárka halboltot a Soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
17: Otthon árnyékolását bízza szakértőre. Bíró árnyékolás. Saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
18: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
19: 70-211-22-11
18: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
1: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Károkat is okozott a hidegfront nyomában érkező vihar, súlyos roller baleset történt Sopronban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Szerda délutánra Nyugat-Magyarországra is megérkezett a hidegfront nyomában a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A 84-es, 85-ös és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le. Sobor településen egy lovas tanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádug épületet sodort el a szél, írja a Katasztrófa Védelem a honlapján. Súlyos roller baleset Sopronban. A Vércse utcában közlekedett egy elektromos rollerrel annak 16 éves sofőrje, június 30-án 15 óra 35 perc körül. Eddig ismeretlen okból kifolyólag elesett a kétkerekűjével. A balesetben a roller vezetője sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai helikopterrel kórházba szállították. Az eset körülményeit a soproni rendőrkapitányság vizsgálja, írta a sopronmedia.hu kérdésére a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Egyre többen nyitnak az egészséges életmód felé Sopron térségében is. A szakértők szerint a siker kulcsa nem a drasztikus változtatás, hanem a fokozatosság. Nagy Krisztina, a Soproni Gyógyközpont csoportvezető dietetikusa elmondta, hogy mostanában a divatos diétákat a szakemberek nem támogatják.
21: Károsíthatják az anyagcserét, másrésztről pedig izomvesztéshez vezetnek, harmadrészt pedig hosszú távon ezek kóros zsírfelszaporodáshoz fognak vezetni. Mi szakemberek mit tartunk helyes életmódváltásnak? Azt tartjuk, hogyha az illető az elért eredményét, tehát a testtömeg csökkentésben elért eredményét, egy 3-5 évig legalább meg tudja tartani.
20: Könyvtárbejáró környezetvédelmi játékot hirdetett a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár a Zöld Sarok 5 éves évfordulóján. A könyvtárban zöld mondatokat rejtettek el, amelyek segítségével egy könyv címét lehet kirakni. A helyes megfejtők között könyveket sorsolnak ki.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
20: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok!
22: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
23: 4,50?
22: 4,50, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Megnyered, nyugdíjas vagy, segére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
23: Nekik vannak még álmai.
22: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyeld! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növénnyel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britanniát, és iszonyatosan dübörgött nekik a biznisz.
2: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye, az igen, volt igen, a címe. Hát ott ugyanez.
3: Akkor megvalósította.
2: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
3: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénzt tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödetlen, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
22: Igen, John Ericnek itt írja, itt ez alap őt 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, hogy oké, hogy 80 éves volt, egy lottónyertes felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előítés, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
3: De azt látok, először
22: felfoghatatlan.
3: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, hogy amiket fel kell íratni, az volt az első ilyen beavató szertartás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, hogy lemásolni ilyen laborokban, tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
22: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek
2: kalandér,
22: csinálod?
2: Tökre igaza van.
22: Nincs mit vesztenem.
2: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár. Angliába.
3: 7 éve a Maldív-szigeteken.
2: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
3: De most konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk.
22: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építsük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
3: Szerintem ő ezt már évtizedek óta így álmodozott erről. Ez volt a nagy álma, hogy ő egy maffia vezér legyen.
22: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központ. A Kost központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez ami brutálisat csinált.
3: Teljesen más, nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szalviorina.
22: Szalviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szalviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
3: Na és ez benne a durva, hogy egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangster filmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése. Na,
22: de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
3: Netflix,
22: tehát fölépítették.
3: Netflix. Az egész Netflix.
22: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési tudás módja. Tehát az, hogy te amfetamin csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni. Létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamin, nem?
3: Ez
22: hárman sokáig ülnék most otthon konyhai eszközeivel.
2: Kezdtem beírni, hogy amfetamin házilag.
3: Egy 7-9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
22: Igen.
2: Ezt a lelkes.
22: Oké, hogy csinálna nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk
3: kataflám?
22: Nem. Mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de
2: diklofenák. De nem tudjuk, hogy jó, működtek-e a gyógyszerek. Lehet,
22: imádták,
2: hogy csak
22: szétszették. Hát, onnan indul, ott kapott fényt, de akkor ezt fejleszünk tovább először.
2: Honnan? Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
22: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
3: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet mindent tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
22: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
3: Cukorsó és minden jó.
22: Cukorsó, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer.
3: Csomó
22: legális dologból lesz egyszer, csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
3: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült, és el lehetett adni.
22: Tehát ha bemegyek egy DM-be,
3: tehát
22: vagy bemegyek egy...
3: Családból csináltak.
22: Hát, igen, egy dámezve, vagy egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint.
2: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
22: Majd igen, megvan. Az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a igen,
2: na. Veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
22: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
3: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszertárból. Úgy kell kinézni, hogy legyen valamilyen hatás. Most érted?
22: Igen.
3: Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
22: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
2: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
3: Én amúgy sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
22: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
3: Én is segítettem faternak sört főzni.
2: Na, hát, ugyanaz. Na meg, nincs, te fölhisz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
3: Van ilyen legendárium, hát szerinted... amúgy a BMW-n, a vegyészkaron. Na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnapot be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig hát meggazdagodnak.
22: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állította, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
3: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
22: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint, ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Hát ő egy labort épített föl.
3: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
2: Ott van, egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
22: A kisházban berakott egy ipari méretű.
2: Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
22: Istálló is volt. Ugye,
2: ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
3: A rotakapa mellett tartom a gyógytekészítőgépemet.
2: Egy ipari méretű gépsor. Hát,
22: de ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát így írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unoká is benne voltak, én ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
3: Na itt írják, tessék, Kiszabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
22: És meg is rajt.
2: VD40, összefogja, mehetünk.
22: A fia volt az agytrőzt, az öreg csak beruházott.
2: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
22: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
2: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt a...
3: De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a 4 ember lefotóz, azért nem ilyen
22: mafiagenszer arcok. De Guy Ritchie
3: film. Ez egy Guy Ritchie film, igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
22: Kiégett 30-asok, 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorában voltak? 2022. április 1-jére a rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke. Az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek?
3: Ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kaptam Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
22: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltnátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtöskácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet, van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki, mi az életetek
2: óriás
22: biznisze?
2: Óriás lóvé reményében.
22: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
3: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a működő bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfogadatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
2: Szoríts ki a piacról.
3: De hogyan?
2: Eszter körmök.
22: Én sem voltam soha ez a vállalkozó. Nem voltak nagy biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
3: Szimeringeket kell árulnod, és akkor nem tartanád. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai. Nekem van egy ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
2: És egyébként tényleg?
3: De szinte látom, hogy egy gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézem a tampóhoz a megfelelő cucc. De...
22: Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Uh-huh. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
2: Te lennél?
22: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki ott, nem semmi. Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátra, és tudod,
2: azért
22: X időre...
2: Te fogsz hátradőlni. csak szólok.
3: E brutál.
2: Tehát pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
22: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám, ez egy ilyen szívközpontú dolog
2: ja,
22: lenne.
2: Ja, oké, csak én pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint ja, a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan
22: nem, gazdag. Nem, de én nem is arra gondolok.
2: Ja,
3: arra gondolom, mint a Hitlernek volt a sasfészek.
22: Igen, pont ezt hasonlatot tudnám mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
3: Hogy tudod, hát, hogy menekül az emberek elől, aki így idejében nem kedvelek engem a rosszabb mixei miatt.
22: De valahogy de, tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod X napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna. És
3: Zsül már csak ágyasabb bólogatta magát a témában.
22: Zsül befoglalná.
2: Nem, Zsül túravezető lenne a Tátrában.
22: Egyébként abszolút.
2: Túravezető a Tátrában.
4: Én ott vennék egy hotelt.
22: Jó!
2: Oda nézsz!
22: A kis lőrinc.
4: Vagy egy felvonót.
22: Felvonót!
3: Nekem az egész egyet.
22: Megvennék a Tátrát, mi?
3: Van az, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? De azok a lombházak nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
2: Tiny house.
3: De a tiny house, hogy
2: úgy hívják.
3: És akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
2: Jó meg van csinálva.
22: Kinyíltom, gyerekek. Bármilyen gazdasági ötletem mondta, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem
3: el, amikor... a legjobb vállalkozás.
22: Elmeséltem, azt nem meséltem, amikor Fornettit akartam árulni Londonba.
3: Nem,
2: ezt nem hallottad?
22: Nem ismered ezt a sztorit? Te nem tudod a Fornetti sztorimat?
2: A legnagyobb biznisz.
3: De azt azért már többen belebuktak, azt mondom, a Dombi is egy ilyenbe.
22: Azt gondolod, hogy Londonban nem esznek Fornettit?
2: De várjál, hogy Dombi is belebukott.
22: Azt nem tudtam, hogy azt nem tudom.
2: Van egy csávó, aki szivat benneteket.
22: Hát nekem is így tűnik, igen.
3: De micsoda, jött egy ember, ír neked egy e-mailt?
22: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él X millió magyar. Úgy adtam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem volt a kar emberek. De mondta, mondom, itt fogunk árulni. Ez megnyitottam egy üzletet. És webkameránél néztem, hogy mi történik benne boltban, és soha nem láttam vevőt.
2: De eladót se.
22: De eladó, az benne állt.
2: Az
22: de.
2: Volt?
22: Azt hiszem, két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakására. És ugye azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a Fornettit, magyar él kint Londonban, megnyitjuk, gyerekek, metró mellé, benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
3: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy. De...
22: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban? Szar helyen volt a bolt.
3: Csak a Fornetti miatt járnak az. És hogy vitt neki a fagyasztott Fornetti ilyen bőröndökben?
22: Kis táskában.
3: Hoztam most négy bőrönd pintását, egy fahéjel.
22: Voltam Londonban munkahügyi központban, mint vállalkozó. El kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozót kiváltani. Én szeretnék fordítani, nyitni
3: van. Az a legdurább, ha ezt bátor terenyén nyitnád meg, és kilenne írva, hogy Sebestyén Balázsi, degeszekerested volna.
22: Én Londonban akartam inkognitóban fordítani, itt itthon megnyitni az én nevemmel, valamit könnyű, az megy. Nyissál Fornettit Londonban.
2: Nem is sikerült.
22: Nem is sikerült.
3: Tudom, még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csoki csöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik
22: ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
3: Imádom. Hát, az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
2: Hát kellett a jövőre gondolni.
3: Mikor ismerted fel, hogy ez egy probléma?
22: Tessék?
3: Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
22: Elvitt a csávó, és elsitáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkába. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Haver, igazad van. Én vagyok a hülye déli, egykor kiáll mindenki.
3: Életemben nem dolgoztam még, hát mit csinálnék az utcán.
22: Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy menjen vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránéz, hogy hát, most van bent egy vevő. Te sose volt bent senki.
3: Tudod,
22: mekkora biztos.
2: Álltak a pogácsát, csak száradtak.
22: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család egy hétig? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
3: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
22: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
3: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát, hogy te minden tudsz arra, hogy...
22: Egy idő után nem néztem.
2: Azt mondom, nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
22: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
2: Jó.
3: Most írek, Eszter, bátor terenyén van Fornett is, egy aranybánya még mai napig.
22: Hát Hát ezt mondták nekem is. Hát ezt és én láttam a Londonban a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csúrott csácskával széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem egy kilót adtunk el a 4 hónap összesen.
2: Úgyhogy... Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
22: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
2: Jó.
3: Most hírek, Eszter, Bátorterenyén van fornett is egy aranybánya, még mai napig.
22: Hát ezt mondták nekem is. Hát ezt mondtam. És én láttam a Londonban a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csúrott csácskával széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónap összesen.
2: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
22: De jól hangzik.
2: Ugye?
22: De jól hangzik. Köcsökölés
3: a naplementében.
2: Igen, magyarul így hangzik, de végsem mondhatod ezt róla.
3: De miért, mert sokkal jobban hangzik.
22: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! A hogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
3: Egy vállalkozói géniuszt találtunk az SMS falon.
22: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
2: Persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet
3: zabálják. Hát, nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
22: Igen, mi volt?
3: Ne,
22: adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem hát feltétlen.
3: Ugye? Etnikai puszi.
22: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28 fokban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt.
22: Óriási. A négercsókot Sri Lankára, ez...
3: Példakép.
2: Egy milliárdossal beszélünk?
5: Ötletnek jó volt.
3: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
5: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízű, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a négercsóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy négercsók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
22: Mennyit adhatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy négercsókot kell eladni Sri Lankán?
5: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban eljutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
22: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
3: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
5: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mert ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
3: Bajás, hisz ebben az üzleti modellben.
22: Hasonlóan nyitottam Londonban. Mély hűtő túrostáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
5: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs
22: létjogosultságot. Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
2: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
5: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
3: Ezt tettetek le házasságotokat?
22: Igen, a néger csók tett be.
5: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
22: Az volt a második?
5: Az volt az első, amikor az befutyolt, jött a néger csók.
22: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok, mi a harmadik, ott vagyok. Na jól van, egyszer.
5: Hello.
22: Imádom.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. One,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20 50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20 50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében. Költöznek? Hova? Lignova!
14: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
15: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
16: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
17: Madeinwood.shop.
18: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
19: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
20: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
21: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
22: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
2: Az oxigén nem csak az élethez, hanem a regenerációhoz is elengedhetetlen. A Blue Zone Sopron központban az oxigén terápiát komplex regenerációs szemlélettel és ajándék fizikoterápiás kezelésekkel egészítjük ki. Egyedülálló orvosi háttér és személyre szabott figyelem. Sopron, Lakner Kristóf utca 27. Blue Zone Sopron. Több mint kikapcsolódás. Tudatos regeneráció és gyógyulás.
1: Reklámot hallottak.
3: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Ma estartolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Campingben. A Sopron Egyetem erdőmérnöki karán tartottak tanévzárót. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Ma estartolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Campingben. A szervezők több mint 10 000 vendéget várnak a programokra. A Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei a biztonságos szórakozás érdekében az értékek védelmére, a mértékletes alkoholfogyasztásra és a közlekedési szabályok betartására kérik a fesztiválozókat. Cservenák Helga őrnagyot kérdeztük.
23: A fesztiválozás és szórakozás mellett szeretnénk felhívni a figyelmet a biztonságra is, és kérjük, vigyázzanak az értékekre, italaikat a fiatalok ne hagyják őrizetlenül, nagyon fontos, és lehetőleg szem előtt legyen minden értéktárgyunk, hogyha barátainkkal érkezünk, akkor a barátainkkal maradjunk együtt, figyeljünk egymásra, senkit ne hagyjunk magára, különösen, hogyha rosszul érzi magát, vagy ebben segítségre van szüksége, akkor természetesen hívjuk a rendőrséget, illetve a biztonsági szolgálattól és az egészségügyi személyzettől is kaphatunk segítséget. Közös célunk, hogy mindenki biztonságban, jó hangulatban és kellemes élményekkel gazdagodva térjen haza a fesztiválról.
17: Szombathely és Győr irányába is mentesítő járatokat indít a Gyesev a Sopron Fest ideje alatt. A vasúttársaság járatai július 3-án, 4-én és 5-én éjjel 2 óra után indulnak Sopronból, így a fesztivál látogatói a hajnali órákban eljuthatnak a két nagyvárosba, Győrből pedig rövid várakozás után még hajnalban tovább utazhatnak Budapestre. A vasúttársaság a megnövekedett forgalom miatt a Sopron Fest ideje alatt folyamatosan figyeli az utazási igényeket. Szükség esetén pluszkocsik beállításával erősíti a Sopron és Budapest között közlekedő intercity járatokat. A Soproni Egyetem erdőmérnöki karának tanévzáró rendezvényét tartották szerdán. A frissen diplomázott hallgatók eskütételével vette kezdetét a tanévzáró ünnepség. Ezúttal a megszokottnál is több, mint egy 150 diplomát adtak át. Heil Bálint, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékánja hangsúlyozta, az erdőmérnöki kar iránt évről évre nő az érdeklődés. A hagyományos erdőmérnöki szak mellett a környezetvédelemhez kapcsolódó képzések is egyre népszerűbbek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
17: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé maradt szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Egy amerikai pár, képzeljétek el, lenyilatkoztam, hogy felkészültek a legrosszabbra, és csináltak erről egy blogot, attól tartva, hogy kitör a harmadik világháború, tudatosan elkezdtek gyűjteni a mindennapi élethez legszükségesebb dolgokat. Montanában élnek egyébként, és azt állítják, hogy legalább 3 évre elegendő élelmiszer gyűjtöttek el, gyűjtöttek össze, és túlélési tippjeiket most megosztották az interneten. Labban. Kíváncsiak vagytok arra, hogy mit halmoznak föl?
3: Nagyon. Igen. Nagyon.
2: Közülünk készül-e valaki a harmadik világháborúra? Készül-e, fölhalmozott-e már bármit egy powerbankon és 2 liter ásványvizen túl? Van-e bármi?
3: Júli? Ja.
4: Nem tudatosan, de egyébként nekünk egészen jól áll a spájzunk.
2: Igen? Jól áll a spájz. Meddig lennétek el belőle?
4: Hát mondjuk azzal a fogyasztással, ahogy mi szoktunk zabálni, az mondjuk kb. Másfél órára lenne elég, de egyébként egész szép készletek.
3: De itt ugye nem csak kajáról
2: itt van szó,
3: tehát ők nem csak erre készülnek, hanem nyilván vízhiányra, áramhiányra.
2: Ők mindenre készülnek,
3: tehát,
2: igen.
3: Csomó minden.
2: Abban igazuk van, hogy a rendszereink nagyon sérülékenyek. Tehát, hogy egyszer ez elkezd bedőlni, akkor itt tulajdonképpen bedől minden. Tehát az ellátórendszer, az áram, a távközlési telekommunikációs cégek, tehát itt valami tényleg beüt a krak, akkor itt minden bedől egymás után.
4: De ugye? Ez nagy dobra vered egyébként. Nem kellene ezt tök titokban súnyogva csinálni.
2: Ők most szeretnének segíteni mindazoknak, akik háború szorongásban élnek.
4: Vagy akik még nem szorongnak eléggé.
2: Jó, tehát akkor mi nem gyűjtögetünk. Mi nálunk semmi nincs. Nem. Van mondjuk egy
3: alapkészlet, van, amivel egy évecskét lehúzol. Na hát, de az érted, az általános. Tehát nálam ez nem háború függő, hogy van mit enni.
4: Szerintem élesztőnk még bőven van.
2: Csak azt nem tudom, hogy ha te nem állsz át teljesen önállátó rendszerre, akkor mennyi mindent tudsz felhalmozni? Tehát egy ideig élsz a készletekből, de hogy itt nem csak készleteket kéne felhalmozni, hanem átállni egyfajta önellátásra, ahol már elegendő terméket születik meg a kenyér formájában, a gyümölcs, a zöldség formájában, a hús formájában. Tehát, ahhoz, hogy hosszú távon elkerülhető legyen a nagyobb katasztrófa, nem?
4: A kert végében a tyúk, meg nő a paradicsom, meg...
2: Hát erre gondolok, hogy mert ez a saját önellátás, hát az, hogy felhalmozol egy szobába dolgokat, ideig, óráig elég.
3: Csak azzal tudod, mi a baj?
4: Hogy azt
3: már, ne, hát egyrészt átjönnek, de hogy azt már csinálni kéne, mert azt ha akkor kezded el csinálni, amikor
2: akkor
3: a harmadik világháború kitör, akkor pont egy évet várnod kell.
4: Igen, hát az nálunk egy nagyobb bevásárlás.
2: Őket az iráni incidens ijesztette meg, és ezért összerakták a listát. Na, tessék, nektek
4: de mi gyorsan, akkor ezek szerint gyorsan fel.
2: Gyorsan reagáltak, már egy ideje gyűjtögették.
4: De eddig nem érezték elég fenyegetőnek a helyzetet, csak most kapcsoltak.
2: Valamiért az amerikaiakat az iráni helyzet érintette meg leginkább. Ukrajna tőlük ugye messze van, be se tudják nagyon azonosítani, de az iráni-amerikai konfliktus az megijesztette őket. Na tessék, miket tárazhattak be? Mi az, amit elraktak?
4: Óvszert.
3: Nem rossz egyébként. Jó.
2: Van a listán óvszer egyébként.
3: Víztisztító tabletta.
2: Van
3: nekik? Fölvan
2: van, vízszűréssel kapcsolatos dolgokat fölhalmozták. Okay. Vízszűrés és tisztítás, hordozható szűrű tisztító tabletták cseppek formájában felkészültek arra, hogy bárhonnan tudnak ivóvizet
3: nyerni. Agregátor megfelelő üzemanyaggal.
2: 3 üzemanyagos generátor, napelemes generátor.
4: Meglepődtem volna, ha
2: az is bent van, Hordozható áramforrás, napelemes töltő, külső akkumulátor, 3 üzemanyagos generátor és napelemes generátor. Ezt is mind begyűjtötték. Nagyon le vagyunk maradva, gyerekek.
4: Valami telekommunikációs, valami bármi.
2: Tehát van az is, nagyon jó nyomom. Kommunikációs eszközök, vészhelyzeti rádió, síp, tartaléktelefon, műholdas telefon.
3: Síp.
2: Síp.
3: Síp. Mondjuk, ami nem jutna eszembe, a síp.
2: Nekem meg csak az lenne. Tehát a kommunikációs eszközök közül... A sípot tudom hozni. Semmi más nincs egyébként.
4: Szórakoztató eszközök például vannak?
3: Szórakoztató játék.
2: Eszközöket én nem nagyon látok, szórakoztató eszközöket.
4: Könyvek, PS és egyéb.
2: Nem, ennél praktikusabbak. Alkohol tettek el, így van. Azt mondják még, hogy tűzgyújtó eszközökből tárasztak be nagyon sokat. Vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló. Vasrúd.
3: Ja, szikra.
2: Szikrához.
3: Gyártás.
2: Tehát vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló.
4: Van egy szekrényük tele taplóval.
2: Tele van taplóval, így van.
4: Megszívja magát az nedvességgel.
2: Igen, vészhelyzeti menedéket felállítottak. Mi lehet a vészhelyzeti menedék?
4: Pince.
2: Tessék?
4: Hát nem. Kipakolták a pincét.
3: Sátor.
2: Ponyva, könnyű sátor és hőálló takarók. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom mi ez valójában.
3: De termotakarók.
2: Termotakarókat is összeraktak. Meleg ruházat és szigetelőanyag, gyapjúzokni, termopulóver, több célú kés vagy túlélőkés, fix pengéjű előnyös, azt mondják. Hú, nagyon le vagyok maradva, gyerekek. Nekem rá kell jönnöm, hogy se önvédelmi eszközöm, se kommunikációs eszközöm, se valójában semmilyen kötelező darabom nincs, ha itt bármi.
4: Semmiféle skill-el nem rendelkezünk azért, hogy túléljünk. Egy
2: töltővel sétálgatnék, hogy van áramatok? Bedughatom valóban?
3: Egy kicsit a telefonot adolvasom a híreket.
2: Nekik jobb, hogy készülnek, vagy nekünk jobb, hogy nem készülünk és nem szorongunk.
3: Ez egy óriási szorongás lehet.
2: Szerintem egy brutál szorongás.
3: Hogy minden napod az a...
2: Mire költsünk el 50 ezer dollárt a hülyeségekre?
3: Plusz tudod, hogy ezt a készletet nem minden nap, de hetente egyszer ellenőrzöd. Mi az, ami lejárt, ki kell dobni és újat kell venni? Az üzemanyag megpimpósodott, te már ki kell önteni, el kell menni újra tankolni? Ez egy végtelen rettegés.
2: Ki hova menne először? Laci nagyon jót mondott, én is máshogy gondolkozom, hogy ki élelmiszerboltot rohamozol meg, sportáruházat rohamozol meg, hova menne először? Laci azt mondta, hogy patikába menne, és megölné magát. Patikába menni. Én valószínűleg Decathlonba indulnék, és azt mondanám, hogy oké, akkor onnan gyűjtsünk be mindent, amire szükségünk lehet. Hálózsák, melegítő dolgok, tűzgyűjtő dolgok, oké, rendben van. Vagy az objáruház, az még egy jó megoldás. Te hova mennél először, Júli?
1: IKEA-ba.
3: Néhány
1: illatgyertyáért.
2: Te az IKEA-t megrohamozók között lennél.
1: Nem, Obi.
2: Te Obi-ba mennél. Obi-ba. Mert hogy ott be tudsz gyűjteni különböző ilyen kertel kapcsolatos, meg túléléssel kapcsolatos eszközöket.
1: De valószínűleg csak is teljesen haszontalan dolgokat.
3: Hát igen, mert kaja ott ugye nincs, tehát hogy rögtön lenne mindenet, tűzifát, szerszámok, akármicsoda, viszont egy falat étel se. Tehát
1: nézd,
3: hello.
1: Milyen szép ez a kertitó.
2: Igen, de mindenhol rohamozó tömeg van. Oké, ki menne még patikába Lacin kívül? Tehát ki az, aki... Patika az van otthon, igen. Tehát azzal meg vagy nyugtatószerek és ajzószerek is, minden?
3: Minden, amire szükség van.
1: Iszonyatos mennyiségű fájdalomcsillapítónk van otthon, hogy az van, de akkor osszuk meg, tehát akkor a Laci menjen a patikába, én megyek az IKEA-ba, te mész a Decathlonba, Zsűl.
2: Te tessék, Zsűl, hova mennél? Meg még van internet, meg tudod nézni, hogy milyen boltok vannak. Hova mész? Mi az első?
5: Élelmiszerbolt, és utána visz az erdőbe, kész.
2: El az erdőbe, oké.
1: Okay. De az erdőbe még te telerakodod hátizsákodat.
2: Ez jó ötlet.
3: Hiába rakjátok össze a kis cuccotokat, ha benneteket bombáznak, akkor megszívnátok.
2: Ez jó ötlet.
3: Tehát... Lakóautó, bekanyarodnék az Obi elé, bekanyarodnék a kajabolt elé, az viszont látásra.
2: Ez jó ötlet. Tehát te megrohamoznál egy céget, aki lakóautót forgalmaz, és lopnál egyet onnan.
3: Készügyőző.
2: Mi van a fegyverboltokkal? Mi van a vadászboltokkal?
1: Tudod, hogy hol van fegyverbolt?
2: Még van internet, 10 percet van megnézni, hogy hova mész először, tessék.
1: A legjobb értékelésű éttermet megkeresem.
3: Egy utolsó.
2: Ebben az olasz étteremben nagyon régóta.
1: A voltban rendelek.
2: Mindenki útnak indul, tehát mindenki rohan valahova. Neked egy döntésed van, egy jó döntés kell hoznod, hogy mi az első, ahova elrohansz. Kaja? Oké, akkor...
1: Kaja? De csak magára gondol.
2: De várj, ha Obi-ba mész, elfogy a kaja. Tehát ha Obi-ba mész, elfogy a kaja. Ha kajáért mész, nincsen pokrócod és tűzgyűjtésed.
5: Obi mellett van a kaja.
2: Obi, tehát keressek egy olyan Obit, ahol mellette van. Feri lakókocsiért menne, jó ötlet. Én lehet, hogy akkor átnyergelnék a vadászboltok kések és...
5: Van baltám, úgyhogy...
2: Oké. Okay. Seki nem egy dohányboltba? Feri!
3: Basszus!
2: Mi lesz a cigivel?
3: Basszus!
2: Laci bevállalt a patika, mert jó hozzá a dohányboltot. Oké, várjatok, együtt vagyunk, mindenki mehet valóban, és közösen összehordjuk, jó? Tehát akkor tiéd a dohánybolt.
3: Oké.
2: Okay. És a lakókocsi.
3: És a lakókocsi. Ezt jó?
2: Juli halott. Nem, Laci. Júli már se indult, Júli fejbe lőtték, kilépett az utcára kapat, Júli elgássolták az Obi előtt.
1: Beleesett a kapába.
2: Áttoltak rajta egy beásolókocsit. Anna okos, várja, Anna hova mennél, tessék?
6: Egy hotelbe. Egy nagy hotelbe.
2: Itt hagyna minket.
6: Mert ott minden van.
1: A jacuzziban ott.
2: Na ezt látod, nem jutott eszembe.
6: Kaja van, pia van, szállás van, és én onnan portyáznék. Várjál, onnan portyáznék, bevetném magam, figyelném az eseményeket, és kikimennék. Beszerezni dolgokat.
1: Ha elektromosan nyílik az ajtó, be se tudnál menni.
6: Betörném, Julikám, hidd el.
2: Te nem éreznél magad biztosabban, te egy hotelbe laknál. Te bemennél mondjuk a Four Seasonsbe, kihalt, nincs
6: úgy
2: már
6: van.
2: Senki.
6: Végre.
2: Érdekes. Ez nem jutott eszembe.
3: Ki megy vetőmagaért, és csirkéért, és marháért.
6: Nincs erre időferőt, szarakodjunk vetőmagaért.
3: Hát a jövőnket hogy fogjuk biztosítani, mert a készlet, amit kiraboltunk.
2: Mezőgazdasági boltba menni eszembe nem jutna. Nem, nincs időd erre. Gyorsan kell döntened, sportáruház, fegyveráruház, vadászbolt, kaja vagy gyógyszertár, nagyjából ezek vannak. Mi van még?
3: Nekem trafik.
2: És még be tudsz menni dohányboltba a trafikért.
1: Benzinkút.
2: Horgászboltba kimenne?
3: Az nem rossz.
1: Egyébként
3: ötlet.
1: Meg nem rossz.
2: De hallgató érte, csak gondolkozom, érdekel minket, érdekeltek vagyunk, hogy mit hozol?
3: Halat
2: egyébként horgászni tudsz, várjál.
1: Értem, de a horgásztóig el kell jutnod valahogy.
2: Igen.
1: A környékemen nincsen egyetlen rohadt horgásztó sem.
6: Időigényes.
2: Laci visszajönne a patikából, vagy ott megmurdálna? Szerintetek ő vissza se érne.
1: Tehát
2: már ülnénk össze, Feri jönne a lakóbusszal, te jössz valahonnan, Zsűl jön, nem tudom, Obisz cuccokkal, hálózsákkal, stb. Várjuk Lacit, Laci a patikán leül.
6: Csemegézne.
2: Küld egy képet.
6: Csemegézne.
2: Én már nem jövök vissza.
1: Én már jól vagyok.
2: Én már vissza nem jövök. Jó, mi az? Akkor én vagyok a vadászboltos? Igen. Menjek vadászbolt és késbolt, és onnan hozzak kell mindent, amit tudok.
3: Igen, te vagy a védelmi rendszerünk.
2: Ütőképes a brigád, így együtt meg vagyunk.
6: És jöttök hozzám a hotelbe.
2: És elindulunk a lakókocsival. Tiszta
6: törölközővel várom benneteket.
2: Elindulunk a lakókocsival, felfegyverkezve Annához a hotelbe. De mi csak a hotelbe? Honnan hát lesz ott kajája?
3: Amíg van kajája, addig megzabálunk mindent. Hotelbe. Aztán visszajönünk a lakókocsiba, és tovább állunk.
1: De ha nincs áram, akkor nagyon hamar elkezdenek ránk rohadni a készletek a hotelben.
6: Hát addig hát eszünk, amíg van. Ez egy ilyen dolog. Na, és utána megoldjuk.
2: Valaki azt írja, kupiba három csaja boldogan meghalni. Azt mondja, hogy hajóboltba hajót hozna el valahogy, vagy hajót kötne el, és kihajózna valahova. Hát Balaton közepére kihajózol, pecázol, egy ideig el vagy. Egyébként ivóvized elfogy.
6: Üzemanyagod elfogy.
2: Balaton talán iható, azért az középen az tiszta, tehát üzemanyagod elfogy, horgászni tudsz, nem feltétlen rossz ötlet.
3: Senki nem ment víztisztító tablettáért.
2: Nem.
3: Senki nem
2: de
3: ment.
2: Az Obiból hozunk el. Ki az Obis?
3: Júli, de ő halott.
2: Szerinted, de te várj, halott vagy.
1: Nem, én élek, hidd el, én kitolnám azt az agregátort.
2: Honnan? Te jönnél a körúton egy Obiból agregátorral. Én az, hogy én nem ismerem meg a víztisztító tablettát. Tehát, hogy én engem elküldenétek.
6: Sajnos Laci meg nem lesz abban az állapotban, ismerje.
2: Laci már ül egy körúti patikába, fúra betépe, matra készen, várjuk, hogy gyere a forcizűbe, itt vagyunk mindannyian, de Laci már nem jön sehova.
3: Adjatok.
2: Egy ilyen kibontott Xanax levél és Rivotril levél előtte, de már sehova nem megy.
6: Mondaná, hogy összeszedtem, de már nem tudom odavinni.
1: Az a baj veled, hogyha te elmennél a Decathlonba, akkor te ott köröznél az új rollereken meg. Dekázgatnál, meg leállnál pingpongozni.
2: Baj, hoztam, mi van, várjatok. Nagyon nagy csatában vagyok. Nagyon nagy csatában vagyok magammal.
3: Sokan írták, hogy a ízévesen állnánk jól a fegyverrel, mert te bemennél, vennél egy ilyen kaliberűt, de másfél lőszereket hoznál hozzá.
2: Valószínűleg elnézném. Jaj. Jó, a lakóbusszal elhagynánk Budapestet, ha mondjuk nem hotelbe megyünk, elhagynánk. Hova megyünk?
3: Na van horgászfelszerelésünk irány a Balaton.
2: Balatonra mennénk? Miért nem 60 pusztára?
3: Ott mondjuk minden van.
1: Van halastó?
2: Hát oda
6: betörünk, az állatok.
2: Oda betörünk, gyerekek, ott habzsidőzsi. Habzsidőzsi, eredjük a lakókocsit, 30 ezer évig el vagyunk.
1: Milyen íze van egy zebrán?
2: nem tudom.
3: Érdekel? Hát ott már mindegy.
2: De megyünk a lakókocsival, oké, Balatonra mennénk? Igen. Balatonra mennénk.
3: Igen.
2: És?
6: Én maradok a hotelben.
2: Akkor
6: én
2: megyek. Szétesik a csapat. Laci ül a patikába, Anna nem akar kijönni a hotelből, itt már szétesünk.
6: Én élvezem a Four Seasons-t.
2: De mert nincs áram a Four Seasons-be, nem nyílnak az ajtók.
6: Nem baj.
2: A medencében már leengedték a vizet, tehát egy kihalt szálloda azért az nem olyan, mint egy működő Four Seasons.
1: A stábból valószínűleg Ferit vinném, mert neki a legjobbak. Nem, lehet, hogy Annát.
3: Én nem vennék veled, mert meghalsz.
1: Nem. Mert... tehát, hogy talán a legjobbak a túlélési esélyei, a leglelményesebb talán a Feri. De az Anna meg nagyon rám.

0: beleélsz, vagy halott vagy?
1: Hát most előbb ki kell nyírnod.
0: Semmiféle morális kérdésem lenne. Tehát mondjuk téged meghaltál. Mentél a Decathlonba, kaptál egy hátlövést.
2: Még azt mondom, hogy
0: egyetek meg!
2: Használjátok fel!
0: Sok vegetával.
2: Sokat dolgoztam ezért a combizomért.
0: Persze. Hát most az életben maradásom múlik azon, és neked már mindegy.
1: Hát de ahogy elnézlek, ha nem mindegy, akkor is megennék.
0: Ha nem akarsz meghalni, leütünk egy pontot. Tehát, igazából teljesen mindegy, így is megeszünk. Tehát nem téged ennénk meg, tehát azért tudjuk, ki tennénk meg a csapatból.
2: Miért
0: most nincs itt, de azért most nincs itt.
1: Mamma!
2: Eszter biztos, hogy az utolsó lélegzetvételig ragaszkodna az életéhez.
1: Vagyunk elég sokan ahhoz, hogy legyünk.
0: Fogsz egy teflon, hát megébézz. Fogsz egy teflon sütőt, megébézz. Pak. Azért szívós.
1: Még ez már rosszul lett.
0: Hát itt most mindenki közösségi adományon élünk, mindenki beteszi a csapatba, amit tud.
2: És azt mondod, Eszter nem személyes.
0: Eszter semmi személyes, ne. Na, Denis, na lakoma. Hát most mit tudsz csinálni?
3: De most igaza van. Hát most napokig megvagyunk.
2: De úgy lenne
0: mindenki beteszi a közösbe, amit tud. Ő magát.
3: Nem, abszolút.
0: Kisorsolnánk?
2: Kisorsolnánk.
0: Zsül halott vagy. Azonnal meghaltál, vége van. Azonnal kiúznánk. Szóval igen, itt be kell dobni mindent a közösbe. Jó, akkor gyűlnénk egy ponton? Uh-huh. Nem, szétesnénk, az a baj, szétesnénk. Nem. Mindenki menne a maga útján, igen. Az a baj. Ki lakóbuszozna, ki a családját mentené, ki Four Seasonsbe üldögélne egy jacuzziba, ki a patikába. Ki a patikába szanak, szóval nem, szétesnénk, az a baj, nem tudnám összetartani a brigádot.
2: Ki az, aki elsőként válna ki a kis csapatunkból?
1: Hát Laci a gyógyszertárral.
0: Laci már nincs a csapatban, csak szólók ül egy körúti patikában, rommászanak szózva, és várja
1: még. Várja még előtte, ő betörne valahova, és elhozna egy, nem tudom, egy 16K-s 100 szolos tévét, mert az neki kell.
0: Hol látták utána Lacit egy Médiumárban, egy 100 szolos tévét
2: elrogolt? Egy HDMI kábellel a nyakában próbálta feltudni magát.
0: Igen, öngyilkos lett egy HDMI kábellel, mert nem tudta bekapcsolni a tévét. Még a dohányboltban kire volt két karton cigit, és a patikába megölte magát.
3: És mondaná, hogy stílusos lelk, ezt a kis LED világítást még megcsinálom hozzá.
0: Igen. Ki fordulna először a csapat ellen?
2: Feri
0: csapat. Feri a csapat ellen fordulna?
2: Szerintem igen.
0: Igen?
1: Nem,
0: és menné vetőmagér valahova érted.
2: De a Feri nagyon hamar felismerni, ahogy az Anna is, hogy itt ebből nem lesz túlélés, és szépen odébb áll.
3: Igen, és az lenne a rossz döntés a Feritől.
1: De az élelmiszerkészletet, tehát Esztert, őt meg nem hagyom. Érted?
0: Bevonszolod a buszba?
3: Van már.
0: Már nem él, tehát őt elvinnéd.
1: Te nyugtad ki?
0: Én intézem.
2: A Balázs intézi a piszkos
0: munkát. Nem menjünk, jól lennék. Bali, gyere, van egy kis piszkos
2: munkát.
0: Úgy sem vagyok semmire jó. Ezt elintézem.
3: Hajnalban, hogy egy fekete nejlon megy, suhan és Feri húzza ki a testet. Készül az elindulásra.
1: Jó, az egyik combját ott hagynám nektek.
0: Hát gyerekek, akkor nem tudnám ezt a brigádot így összetartani. Pedig az alapvető képességeink mindenki betenne valamit a közösbe. Tehát mindenki tudna valamit összetenni.
2: Az a baj, egy idő után rettenesen idegesítő lenne az, hogy te állandóan így humorizálsz.
0: Valószínűleg igen.
2: Szerintem borzasztó, tehát hogy te átkapcsolsz, szerintem egy ilyen, azt gondolnám, hogy átkapcsolnál egy ilyen teljesen eszement állapotba.
0: Egyébként valószínűleg nagyon örüljön. Egy stresszlevezető nagyon őrült állapotba, ahol a stresszt vezeted le valahogy humorizáláson és viccen keresztül, persze.
1: Aztán a humorizás átfordulna abba, hogy egy ilyen piros fejpántal fekete csíkokat húznál.
2: Ilyen napi változások, ezek stációk.
0: Most kimegyek, visszajövök. Jött többre 5 nap múlva, számítsatok el, hozok egy kis kaját, és bevetem magam a forgatagba.
2: Anna Feri hiperfókusz, ők abszolút túlélőre kapcsolnának, én egy sarokban szűkölnék szerintem.
0: Nem vagyunk egy erős brigád, gyerekek, azt kell mondjam, hogy egyelőre nem vagyunk jók. De a csapat azért az hoznák, lehoznák.
1: Egy pár napot azért áthúznánk.
0: Egy pár napot áthúznánk, igen, aztán szépen elszédelegnénk, hogy mindenki lekopna, mindenki eltűnne. Úgy szépen szétesnénk. De egy ideig próbálnánk összetartani a brigádot. Még Lacira elmennénk a lakóbusszal a patikába. Ő eddigre már csutkára
2: sajnos. Nem, csak ott állnánk, és az hajd. Hajd a francba.
0: Engem innen ne
2: vigyetek sehova. Nézd meg, mi van a zsebében.
0: Vedd el tőle a szanakszot. Hozd a nyugtatókat, meg az altatókat.

0: Igen. Hát jó, gyerekek, ez van. Látjátok? Látjátok? Ez ilyen vidáman kell végigcsinálni majd.
1: Ékszert lopnánk?
0: Nem.
1: Nem.
2: Mindenki.
1: Nem. De, mert hogy egyébként ugye azt mondják, hogy ha az emberek menekülnek, akkor nem pénzt viszel magaddal, hanem ékszert, és akkor hát ha azzal még úgy valakit le tudsz fizetni.
0: Praktikus dolgok. Csak is praktikus dolgok lennének, gyerekek.
3: Minden megtartó a hotelbe.
0: Anna nem tágít. Gyerekek, Anna nem tágít. Anna bekent fel a Four Seasonsbe, ő onnan
3: nem jön. Rolex, ott fog ülni. 8 Rolex, kirámolnál
1: minden. Az infraszaunában fog minket várni.
0: Ilyen lövi bávájos tépted.
1: Anna megeszi a belugakamját. Végig
0: ítélet van, ő még ül a infraszaunában, és Four Seasons törölközőkbe, ezért bossa az arcát.
2: Szép kristálycsillát.
0: Igen.
1: Nézi a fundagyból az eseményeket. Egy Szávorina könyvet mindenképpen vigyünk magunkkal.
0: A Rinna könyv az velünk lenne, így van.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsón.

0: égben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
5: Úgyis tett.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mit szólnátok egy laza, vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én, szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe, hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
13: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
14: Otthon árnyékolását bízza szakértőre. Bíró árnyékolás. Saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
15: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudóra világbajnok ajánlatai közül. Fudóra, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
16: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Sopronban az Ógabona tér 8 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
17: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro. Egyél, kaparj, váltsd be a kupont, és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
5: Építkezel? Felújítasz? Kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
18: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
19: 70-211-22-11
18: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
20: Reklámot hallottak.
21: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Kitüntetéseket adtak át a köztisztviselők napja alkalmából. Komoly károkat okozott a hidegfront nyomába érkező vihar. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A köztisztviselők napja alkalmából kitüntetéseket adtak át a soproni polgármesteri hivatalban. Az idei esztendőben a legrangosabb hivatali elismerést, a Turner gyűrűt, Papné Horváth Barbara, a jegyzői iroda energetikai szaktanácsadója vehette át. Sopron közigazgatásért oklevélben részesült Bollabali Rita Mária nemzetiségi és településrészi önkormányzati referens, Riba Henrietta titkársági ügykezelő, Bokor Balázs kereskedelmi és igazgatási ügyintéző, Dr. Takács András vagyongazdálkodási ügyintéző és Sekulin Nándor városi főmérnök. Szerda délutánra Nyugat-Magyarországra is megérkezett a hidegfront nyomában a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A 84-es, 85-ös és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le. Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádug épületet sodort el a szél, írja a katasztrófavédelem a honlapján. Természetközeli táborokkal várja a fiatalokat a nyári szünetben a tanulmányi erdőgazdaság. A programok során a gyerekek az erdők növény- és állatvilágával ismerkedhetnek meg, illetve a Soproni hegység kilátóit és forrásait is felfedezhetik. Takás Viktort, erdei iskola vezetőt kérdeztük.
23: A táborozó gyerekek természetesen sokszor, szinte a tábor egész tartalma alatt közel vannak a természethez. Ehhez egy jó alapot nyújt az Erdőháza Vadasparkja, ahol a Magyarországon található nagy vadfajjal testközelből megismerkedhetnek, illetve a terápi kirándulások során, tanösvényeken, tanulmányutakon, de még a kézműves foglalkozások során is olyan dolgokkal foglalkozunk, amik élményként az erdőből haza tudnak vinni, és ezt felnőtt korukban is majd hasznosítani tudják.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
22: Kezdetben még több lesz a felhő, de később napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja-vűm van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
25: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
26: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban... Ez
25: inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden, az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezet, ami körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. ott ezeket vagyunk? A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
2: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
25: Van egy szám, ahol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség, 20 évesen nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
26: akkor jó,
25: meg,
26: akkor van remény.
25: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
26: Aha.
25: Na.
2: Ha azt mondjuk, hogy életút fele.
25: Életút fele.
2: De nem, egyébként nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
25: 55-öt mondasz.
26: Én
25: aha.
26: Is ezt mondom, én 52-53-at
25: mondtam. 52-53.
26: Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
25: Van, aki az élet
2: tartósan kevésbé. Hosszabb
25: körbe alja. Naposolt először.
26: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
25: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
3: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
25: De anyalé! Mi ez a lábszak? Mi ez a lábszak?
2: Nem, ez nem Júli ez a lábszak.
26: Hol a kis papucs?
25: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
2: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
25: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
2: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
25: korábbra,
2: viszont,
25: korábbra hozzad egy kicsit.
2: Akkor ilyen 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
25: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még először az élet, munkahelyed van.
26: Hát akkor még hiszel magadban, tele vagy erővel.
25: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztos abban, hogy mit vállaltál benne, vagy próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván, valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
2: Mikorra fogy el?
25: 45, 47-48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leérni, mert a terhek lekerülnek rólad.
26: 8 éve fölfelé jövök.
25: Érzel?
2: 45-47?
25: 45-47, ez a számítás.
2: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
25: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
26: Elengedted.
25: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Ilyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
26: erre? Benne van az elfogadás.
2: Az.
25: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
26: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, vagy azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
25: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
25: De te is egy felfelé ívelő szakaszban Igen. vagy.
26: Miből látod?
25: Hát ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
26: Hogy honnan jössz?
25: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról. Nem, hát most mondok egy
2: kezdek igazán elszomorodni.
25: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási
25: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
25: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
25: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
26: Van egy csomó más mellé.
25: Bóbi sivatag, 3 éve érted.
2: Hangulatzavarok,
25: erős izzadás.
2: Száz a bőröd, múlik a haját.
25: Igen, hajszürkülés,
2: hajhullás. És neked jó kedved van.
25: Romlik a szemed, érted? Ez az ugörbe legalja. Hát így nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
25: Implantátumcsere.
2: Az.
25: Elhagy az implantátumot, kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem.
26: Lehet, hogy rossz az út, ami jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rám ülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
25: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
25: Aha. Kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek.
25: Amíg újra végleg kiesnek a fogaim.
2: Amit teljesen elengedem.
25: Teljesen. Csontvitkulás.
26: Logo, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
25: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
25: Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú. Gondoljátok, hogy vége, nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
4: Figyelj, lehet, tényleg mit megtehetsz, Ferivel vagyok ugye egykor.
25: Nem érzed az ugörbe a jel?
4: Nem.
25: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
4: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
25: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
4: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az eszembe sülsz egy társaságba, nem vagy tényező,
25: kicsit. Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Szóval bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip, cirip.
25: Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
4: Nálunk most a munkásoknak is
2: neked van ugörbéd, a férfiaknak van ugörbéd.
25: De nekünk az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás? A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe.
2: És felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
25: De várj, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Addig a fáradnak el.
25: Egy csomó 45-50 éves nő.
26: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
25: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet. Mindenkinek
2: nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami amivel mi már rendelkezünk.
25: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
2: Ezt remélem.
25: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, tehát miből érzed az ugörbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
2: belőle. Hány éves vagy?
25: Én 49 leszek két hónap
26: már
25: múlva.
26: Már ő kifele jön.
2: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
25: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
26: Hát 47 éves voltam.
25: 47
26: voltál,
25: éves voltam. Mit akarsz ezzel mondani?
2: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekébe csináltad?
25: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
2: apa.
25: Nem, igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
2: Tehát volt egy ilyen kis volt. Kapuzárás.
25: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
26: Hát azt mondják rá.
25: De hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
26: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
2: Őszhajszálakat tépkedtél már?
25: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
2: De olyan...
25: Na, hogyha már egyet akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
2: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
25: Az 47.
2: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
25: Ja, értem. Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
26: Fogjuk meg egymást
25: kezdeni, szorítsuk meg. Rátsuk ki egymást.
4: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kész a gödörből, kisabb
25: gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporról lerengurulok lefelé a domboldalon.
2: 34 éves.
25: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
2: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
25: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
26: Júj, de nagy váltás!
25: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
25: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja be. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üvszidi. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
26: Benne van.
25: Igen?
26: Benne van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
25: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
26: Süthet még a nap neked is.
25: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal
2: Anna.
25: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
26: Meg hát el tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos, hát jöjjön.
25: Hadd szóljon.
2: És az. Ide, merre veszem?
25: Semmi hát, gond. Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az, van itt lehetőség.
4: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
25: olyan kapós vagyok.
4: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülám is ölelt. Át is ölelt a
26: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
4: Én is az vagyok.
26: Te is?
4: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
4: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
25: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
4: egy nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
25: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett
4: igen,
25: volna?
4: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
2: innánk
4: egy kávét esetleg, mit szólt.
25: Ja, tehát, hogyha tovább vihetted volna?
4: Volna, valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
25: Plusz, hát ugye, a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
4: Van egy férjem, azért
26: de legalább a keresztek összeérte, hogy nyúltatok az akciós tej fölért?
4: Nem.
25: De ott van a villanás,
4: és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
25: Mit látsz?
26: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
25: Tudom, hogy csak a tenalédiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalédi.
4: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
26: Ez az. Te
25: bandolva leszel. Fel leszel rakva valamilyen oldalra.
2: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
4: Jöttök ti még ide.
25: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
4: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jó képű hulla leszel.
25: Igen. 30 korom és ott a 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Látod, a 30 pluszosként az úgörbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt írta.
26: Ez az alja, és innen föl.
24: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Az oxigén nem csak az élethez, hanem a regenerációhoz is elengedhetetlen. A Blue Zone Sopron központban az oxigénterápiát komplex regenerációs szemlélettel és ajándék fizikoterápiás kezelésekkel egészítjük ki. Egyedülálló orvosi háttér és személyre szabott figyelem. Sopron, Lakner Kristóf utca 27. Blue Zone Sopron. Több mint kikapcsolódás. Tudatos regeneráció és gyógyulás.
11: Ez most nem a Dallas, nem a Ewing családról szól, nem is az olajkutakról, hanem Sopron két biztos pontjáról. Az Ágfalvi út 16-ban trafik, lottózó és pénzváltó egy helyen, hajnaltól késő estig várják Önt. És ahol nem az olajat fúrják, hanem a vásárlókat non-stop kiszolgálják, a Höflányi trafik pénzváltó. A16 trafik pénzváltó lottózó és Höflányi non-stop trafik és pénzváltó. Sopronban mindig számíthat rájuk.
12: 30 éves a Soproni Bokpálya. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, Soproni Bokpálya. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
13: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
14: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
15: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
19: 800 darabos készletből válogathat.
18: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, haladunk a hétvégén felé, csütörtök van, az már egy kis péntek. Én Györke Attila vagyok, Balázsik Best of-ja után, igen, Attisék a stúdióban. Szuper jó zenékkel, megszakítások nélkül.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: az ünői slágereket. Ti mit csináltok?
1: Autószerelünk.
0: Azt lehet ilyen időben csinálni, sőt, ilyen időben kellemesebb. Az ország melyik részén?
1: Borsod megye, Miskolc.
0: Jó, hát akkor autószerelő barátaimra is gondolok, miközben válogatom a zenéket.

lift karbantartók is, Roli legalábbis mindenképpen. Attisom, az én munkahelyem egy függőleges buszjárat, folyamatosan fellejárok, és ti vagytok a stabil, állandó pont a munkanapomon. Köszi szépen ezeket a zenéket! Haj, Rodikám, ha tudnád, hogy liftezni fog az üte

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest. Ezen a héten Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en csütörtökön a Loving Arms, Metzger Victoria és 22 órától Disco Shit Party. 2-től Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Kollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest. Ezen a héten Rátkevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
11: From home.
10: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
11: From home.
10: Több mint 20 szerződött oktató.
11: From home.
10: Ha jogsit szeretnél, várakozás nélkül.
11: From home.
10: Részletek fromhome.hu.
12: Mit szólnátok egy laza, vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe. Hagyjatok egy pacsit Farkas Richárd séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest limited kávénkat is, amit ingyen kínál minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
13: Ice Ice Baby, küle dich im Casino Sopron. Am 3. Juli erwarten wir dich mit einem wahrhaft erfrischenden Programm. Ab 15 Uhr kannst du verschiedene Eis probieren. Einen aus dem Gewinnen von Gesamtwert von 8000 Euro gewinnen und dazu die besten Sommerhits von DJ Feinwäsche genießen. Sammle bis dahin Lose an den Spielautomaten und bei den Live-Spielen. Casino Sopron, das Glück wartet nur auf dich.
14: Birodombay Bárka nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek! Sopron Deák tér 21.
11: napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
15: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
16: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
15: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40. www.fortop.hu.
17: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest.
18: Július 2-3-4.
19: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
20: www.napelemsopron.hu.
21: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: nagy foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Tegnap este 6 órakor kezdődött az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, ami nagy meglepetésre már a 7. perctől Kongó vezetésével kezdett. Egészen a 75. percig támadták az angolok Kongó kapuját, miután Harry Kane végül betalált, aztán duplázott, úgyhogy 2-1-es végeredménnyel Anglia jutott tovább. Este 10 órakor kezdődött a Belgium-Szenegál mérkőzés, amiben Belgium a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, ugyanis 0-2-ről fordítottak, 3-2-vel búcsúztatták Szenegált. Magyar idő szerint hajnali 2-kor csapott össze az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina. 2-0 a végeredmény, így 2002 óta először jutott be az USA a legjobb 16 közé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
13: július 2-3-4.
14: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
16: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
17: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
18: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós iskolánál. Nálunk a sikeres Kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
17: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
19: Madeinwood.shop.
20: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
21: Csak 5.990 forintért.
22: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma! www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
23: Reklámot hallottak.
24: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
25: Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Ma startolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Campingben. A soproni rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei az értékek védelmére, a mértékletes alkoholfogyasztásra és a közlekedési szabályok betartására kérik a fesztiválozókat. Szombathely és Győr irányába is mentesítő járatokat indít a Gyesev a Sopron Fest ideje alatt. A vasúttársaság járatai július 3-án, 4-én, 5-én éjjel 2 óra után indulnak Sopronból.
26: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
25: Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé maradt szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
26: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most
29: Rádió
28: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: lebarnulni, leégni a rádió egy hallgató. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. Kivéve persze, ha nem ott vannak, ahonnan ez a Viber érkezett. Sziasztok, a Maldív-szigetekről, Omádóról hallgatunk benneteket. Noémi, Levente, Peti, Zoli, Erika, Móni, Áron és Ádám. Hát ők is magukkal vitték a Rádió egyet a nyaralásukra. Tessék majd követni a példát. Mindenhol szuper jól szólnak az igazi mai slágerek mobilnettel. A hétvégén ráadásul már itthon is lehet majd szépen napozni, strandolni 30 fokban. Sok napsütés lesz, és végre nem kapunk hőgutát, lángosra várva.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A

0: igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
2: Szia, Tis! Meló, közben hallgatlak titeket. Buszozok. Tomi a nevem.
0: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igaz.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Folytatom most Bibi Rexával, aki jelen pillanatban is koncertezik, és hozzánk legközelebb Szlovákiában lép majd fel egy fesztiválon augusztus legelején. Szóval Bibi Rexa most nem

barátaival sem, a kollégáival sem. Ő nagyon figyel a hangjára, és a turnék alatt silent módban van, repülőüzemmódban, teljes csend, hogy estére bírja a koncertet. BB Rexa következik. New Religion. A rádió egyen csak igazi mai slágermegy.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Most hétvégén is érdemes moziba menni, a héten bemutatták a Minionok és Szörnyeket. A népszerű animációs franchise legújabb részében a kedvenc sárga halandzsázók is lényeink egy teljesen ismeretlen, különféle szörnyetegekkel teli világban találják magukat. A film a megszokott helyzet komikumokra és fizikai poénokra épít, miközben a Minionok a rájuk jellemző káosz közepette is próbálnak összetartani. Az Illumination Studio ismét a családok megnevettetésére játszik egy olyan agyament kalanddal, ami garantáltan közönség kedvenc lesz idén nyáron.
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.
4: Van

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

Stílusváltás a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, közöttük nagy Rádió 1-es klasszikusok is. Délután 5-től pedig ma is 2 órás a Rádió 1 Live Mix, Summer Edition. Juhász Gergő mellett Jauri lesz a DJ. De mint hallható, most sem

0: Ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Daily Mix Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány induló, a Halott pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
4: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl puszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az ederkert.hu oldalon.
12: Mit szólnátok egy laza vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe, hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
13: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik.
14: Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: 30 éves a soproni bokpálya. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, soproni bokpálya. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
18: pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
19: 70-211-22-11
18: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
1: Reklámot hallottak.
20: 2026. július 2-a csütörtök, 11 óra 58 perc van.
21: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Ma elstartolnak a Sopron Fest programjai. Egyre többen nyitnak az egészséges életmód felé. Ez a Krónika, a 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Gáltót András vagyok. Ma elstartolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Campingben. A szervezők több mint 10 000 vendéget várnak a programokra. A Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei a biztonságos szórakozás érdekében az értékek védelmére, a mértékletes alkoholfogyasztásra és a közlekedési szabályok betartására kérik a fesztiválozókat. Cservenák Helga őrnagyot kérdeztük.
22: A fesztiválozás és szórakozás mellett szeretnénk felhívni a figyelmet a biztonságra is, és kérjük, vigyázzanak az értékekre, italaikat a fiatalok ne hagyják őrizetlenül, nagyon fontos és lehetőleg szem előtt legyen minden értéktárgyunk, hogyha barátainkkal érkezünk, akkor a barátainkkal maradjunk együtt, figyeljünk egymásra, senkit ne hagyjunk magára, különösen, hogyha rosszul érzi magát, vagy éppen segítségre van szüksége, akkor természetesen hívjuk a rendőrséget, illetve a biztonsági szolgálattól és az egészségügyi személyzettől is kaphatunk segítséget. Közös célunk, hogy mindenki biztonságban, jó hangulatban és kellemes élményekkel gazdagodva térjen haza a fesztiválról.
20: Szombathely és Győr irányába is mentesítő járatokat indít a Gyesev a Sopron Fest ideje alatt. A vasúttársaság járatai július 3-án, 4-én és 5-én éjjel 2 óra után indulnak Sopronból, így a fesztivál látogatói a hajnali órákban eljuthatnak a két nagyvárosba, Győrből pedig rövid várakozás után még hajnalban tovább utazhatnak Budapestre. A vasúttársaság a megnövekedett forgalom miatt a Sopron Fest ideje alatt folyamatosan figyeli az utazási igényeket. Szükség esetén pluszkocsik beállításával erősíti a Sopron és Budapest között közlekedő intercity járatokat. Szerda délutánra Nyugat-Magyarországra is megérkezett a hidegfront nyomában a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A 84-es, 85-ös és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le. Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádog épületet sodort el a szél, írja a Katasztrófavédelem a honlapján. Súlyos roller baleset Sopronban. A Vércse utcában közlekedett egy elektromos rollerrel annak 16 éves sofőrje június 30-án 15 óra 35 perc körül. Eddig ismeretlen okból kifolyólag elesett a kétkerekűjével. A balesetben a roller vezetője sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai helikopterrel kórházba szállították. Az eset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság vizsgálja, írta a sopronmedia.hu kérdésére a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. A köztisztviselők napja alkalmából kitüntetéseket adtak át a soproni polgármesteri hivatalban. Az idei esztendőben a legrangosabb hivatali elismerést, a Turner gyűrűt Papné Horváth Barbara, a jegyzői iroda energetikai szaktanácsadója vehette át. Sopron közigazgatásért oklevélben részesült Bollabali Rita Mária nemzetiségi és településrészi önkormányzati referens, Riba Henrietta titkársági ügykezelő, Bokor Balázs kereskedelmi és igazgatási ügyintéző, dr. Takács András vagyongazdálkodási ügyintéző és Sekulin Nándor városi főmérnök. A Soproni Egyetem erdőmérnöki karának tanévzáró rendezvényét tartották szerdán. A frissen diplomázott hallgatók eskütételével vette kezdetét a tanévzáró ünnepség. Ezúttal a megszokottnál is több, mint egy 150 diplomát adtak át, köszönhetően az elmúlt időszakban elindított új, rugalmas képzési formáknak. Heil Bálint, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékánja hangsúlyozta, az erdőmérnöki kar iránt évről évre nő az érdeklődés. A hagyományos erdőmérnöki szak mellett a környezetvédelemhez kapcsolódó képzések is egyre népszerűbbek. Egyre többen nyitnak az egészséges életmód felé Sopron térségében is. A szakértők szerint a siker kulcsa nem a drasztikus változtatás, hanem a fokozatosság. Nagy Krisztina, a Soproni Gyógyközpont csoportvezető dietetikusa elmondta, hogy mostanában a divatos diétákat a szakemberek nem támogatják.
2: Szakemberként egyébként ezeket a divat diétákat egyáltalán nem támogatjuk. Többek között a hosszú távú hatások miatt. Tehát egyrészt károsíthatják az anyagcserét, másrésztről pedig izomvesztéshez vezetnek, harmadrészt pedig hosszú távon ezek kóros zsírfelszaporodáshoz fognak vezetni. Tehát hosszú távba kell gondolkodni, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy erre mindig az szokott lenni a válasz, hogy de hát ezek működnek, ezek a csodadiéták. Igen, főleg akkor működnek, hogyha semmilyen étrendi megszorítás nem volt előtte. Hogyha ilyen nem volt előtte, akkor bármilyen módosítás és bármilyen változtatás tulajdonképpen testtömegcsökkentéshez fog vezetni. De hogy mi szakemberek mit tartunk helyes életmódváltásnak, azt tartjuk, hogyha az illető az elért eredményét, tehát a testtömegcsökkentésben elért eredményét, egy 3-5 évig legalább meg tudja tartani, nyilván az lenne a jó, hogyha hosszú távon élete végéig meg tudná tartani. És hogyha így elgondolkoznak, akkor már rögtön mondhatják is, hogy hát hány ember kezdett már ilyen diétába, és mennyi volt eredményes ilyen hosszú távon. Tehát mi nem rövid távba gondolkozunk, ez nem egy olyan verseny, hogy ó, hát egy hónap alatt leadtam 6 kilót, 8 kilót, 10 kilót, persze elérte a kívánt eredményt, de ennek meg lesznek a következményei, és általában visszahízáshoz, jó-jó effektus kialakulásához fog sajnos vezetni.
20: Könyvtárbejáró környezetvédelmi játékot hirdetett a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár a Zöld Sarok 5 éves évfordulóján. A mai naptól egészen július 30-áig a könyvtárban zöld mondatokat rejtettek el, amelyek segítségével egy könyv címét lehet kirakni. A helyes megfejtők között könyveket sorsolnak ki. Természetközeli táborokkal várja a fiatalokat a nyári szünetben a tanulmányi erdőgazdaság. A programok során a gyerekek az erdők, növény és állatvilágával ismerkedhetnek meg, illetve a Soproni-hegység kilátóit és forrásait is felfedezhetik. Takács Viktort, erdei iskola vezetőt kérdeztük.
3: A táborozó gyerekek természetesen sokszor, szinte a tábor egész tartalma alatt közel vannak a természethez. Ehhez egy jó alapot nyújt az erdőháza, a vadasparkja, ahol a Magyarországon található nagy vadfajjal testközelből megismerkedhetnek, illetve a terápi kirándulások során, tanösvényeken, tanulmányutakon, de még a kézműves foglalkozások során is olyan dolgokkal foglalkozunk, amik élményként az erdőből haza tudnak vinni, és ezt felnőtt korukban is majd hasznosítani tudják.
20: Fél évvel az összeöntés után palackba került Bágyok szovát bora. Hagyomány ma már a településen, hogy a helyi szőlős boros hagyományokra emlékezve Bágyok szováti gazdák elkészítik a község borát. A Bágyok szovát bora hírét viszi a településnek.
21: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
21: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Benne Daily Mix, a mikrofonnál és a keverőpultok mögött Kócsán Bálint. Szép csütörtököt kívánok mindenkinek, frissebb lesz az időjárás a következő napokban. 27-28 fok lesz napközben, vagy ennél is hűvösebb. Talán ez az idő alkalmas, és sokkal jobb fesztiválozása, mint a nagy hőség. Tudjátok, Sopron Fest most hétvégén a Lővér Campingben hazai és nemzetközi sztárokkal. Most itt van Ray Dalton és a Blood Running a Rádió 1 Daily Mixében.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy, a mikrofon mögött Kócsán Bálint, néhány program, Sopron Fest a Lővér Campingben, hazai és nemzetközi sztárokkal, például fellép a The Prodigy is, emellett kísérő programok közül is válogathattok. A 6. Fertő Parti Kutyás Fesztivál tartják majd Fertő Széplakon, július 4-én reggel 9 órától. A Swing a la Django és a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenye lesz szombaton 20 órától a Barlang Színházban, ez lesz a Swing.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézháza. Minden a tervek szerint.

0: Ez a Rádió 1 nálunk csak igazi mai sláger, megy a mikrofon mögött Kócsán Bálint. Sűrített buszjáratokkal készül a MÁV a Sopron Fest ideje alatt az SF1, SF2, SF3 és SF4 buszokat a Sopron Fest karszallaggal rendelkezők ingyenesen vehetik igénybe. Az éjszakai helyközi autóbuszok a 7206, 7215, 7244-es a helyközi díjszabás alapján, így a vármegyés országbérlettel is igénybe vehetők.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro. Egyél, kaparj, váltsd be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
4: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
7: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
8: Madeinwood.shop. Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
9: 0670 50 48 755.
8: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
10: Kerülj el a PEC-palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
11: Akvasopron.com.
12: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest.
13: Július 2-3-4.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
16: Rádió 1!
15: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
16: Rádió
17: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Déli Mix a Rádió 1-en, csak igazi mai slágerek mixben, Kócsán Bálinttal, Hello, változékonyabb nyári időjárásra kell számítani a következő napokban, felhős és napos időszakokkal, élénk széllel, és napközben általában 25-28 fokkal. Most pedig természetesen robogunk tovább itt a Déli Mixben, jön Taylor Swift és az Opel Lights a Rádió 1-en.

Déli Mixon Rádió egyen, hello, én Kócsán Bálint vagyok, autós barátaim, figyelem, egyre több fesztiválozó érkezik a városba a Sopron Fest miatt, emiatt megnövekedett forgalomra kell számítani, a Csengeri utcában pedig munkálatok miatt torlódás is kialakulhat, és ott a környéken figyeljetek egymásra, Alex Kenji és a Bamboléo, pörgünk tovább, ez a Rádió egy Déli Mix, hangerőt fel!

0: Rádió Egyet hallgatjátok, én Kócsán Bálint vagyok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Változékonyabb nyári időjárásra kell számítani a folytatásban, általában 25-28 fokkal, felhős és napos időszakokkal, helyenként záporral, zivatarral és élénk széllel. Egyelőre a rekkenő hőség, a nagy nyári meleg nem nagyon tér vissza. A folytatásban pedig jön a Wonderful Life 2025-ös verziója. Köszönöm, hogy a Rádió Egyet választottátok most is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Gyűri út 50 perjében.
4: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
5: Itt a nyár, és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
6: Mit szólnátok egy laza vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe. Hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egy ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
7: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
8: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
9: www.napelemsopron.hu.
6: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről, továbbá egyedi méretek kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kócsán Bálinttal. Csak igazi mai sláger megy. 94.1 Rádió 1.
10: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello, szép csütörtöket a mikrofonnál, továbbra is Kócsán Bálint. Itt a Sopron Fest ideje, és egyre több a fesztiválozó Sopronban. Figyeljetek rájuk, hogyha autóban ültök, vezessetek óvatosan. És még néhány érdekességet mondok a fesztivállal kapcsolatban ebben a közös 60 perc.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy, a mikrofon mögött Kócsán Bálint, néhány program, Sopron Fest a Lővér Kempingben, hazai és nemzetközi sztárokkal, például fellép a The Prodigy is, emellett kísérő programok közül is válogathattok. A 6. Fertőparti Kutyás Fesztivál tartják majd Fertő Széplakon, július 4-én reggel 9 órától. A Swing a la Django és a Győri Filharmonikus zenekar hangversenye lesz szombaton 20 órától a Barlang Színházban, ez lesz a Swing.
1: A programajánló támogatta a Lignova kézházat. Minden a tervek szerint.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is Sláger megy, hello, én Kócsán Bálint vagyok. A Sopron Fest ide alatt is tudtok vért adni kint a Lővér kempingben délutánonként. Hajrá, adjatok vért, mentsetek életeket!
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
3: From home.
2: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
3: From home.
2: Több mint 20 szerződött oktató.
3: From home.
2: Ha jogsit szeretnél, várakozás nélkül.
3: From home.
2: Részletek fromhome.hu.
4: Ice Ice Baby. Küle dich im Casino Sopron. Am 3. Juli erwarten wir dich mit einem wahrhaft erfrischenden Programm. Ab 15 Uhr kannst du verschiedene Eis probieren. Einen aus dem Gewinnen von Gesamtwert von 8000 Euro gewinnen und dazu die besten Sommerhits von DJ Feinmaschige Nissan. Sammle bis dahin Lose an den Spielautomaten und bei den Live-Spielen. Casino Sopron, das Glück wartet nur auf dich.
5: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segít. Eszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
8: Madeinwood.shop.
9: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
10: 70-211-22-11.
9: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
11: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
12: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
13: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
14: Rádió
1: 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
14: Rádió 1!
1: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy, én Kócsán Bálint vagyok. Ha mozizni volna kedvetek, mondom, hogy miből választhatok a Cinema Cityben. Újdonság a Minionok és Szörnyek, de kiemelten láthatjátok továbbra is a Toy Story 5-öt. Emellett a Cinema City kínálatában ott van még a Mandalori és a Grogu, a Supergirl, vagy éppenséggel a Megszállottság. Jó mozizást kívánok!

0: Figyeljetek nagyon a fesztiválozókra, a városban tolódás is kialakulhat a következő napokban, és általában 20-28 fok körüli hőmérsékletre számítsatok. Nagy hőségtől egyelőre nem kell tartani, de hát akármikor, akár 30 fokig felkúszhat majd szerintem a hőmérő kigajszála, de inkább a változékonyság lesz benne a levegőben. Én köszönöm, hogy ma is velem voltatok, jó fesztiválozást kívánok mindenkinek, holnap is jövök. Kócán Bálintot hallottátok, ciao, sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Mit szólnátok egy laza, vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe, hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
10: Nyilas zárócserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
11: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
12: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós Iskolánál. Nálunk a sikeres kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós Iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
13: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
14: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészárú osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hosztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plus Kft. A házalapja a tető. Vitnyér, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
1: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Természetközeli táborokkal várja a fiatalokat a nyári szünetben a tanulmányi erdőgazdaság. A programok során a gyerekek az erdők növény- és állatvilágával ismerkedhetnek meg, illetve a Soproni-hegység kilátóit és forrásait is felfedezhetik. Könyvtárba járó környezetvédelmi játékot hirdetett a soproni Széchenyi István városi könyvtár a Zöld Sarok 5 éves évfordulóján. Egészen július 30-áig a könyvtárban zöld mondatokat rejtennek el, amelyek segítségével egy könyv címét lehet kirakni.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
15: Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé maradt szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most
17: Rádió
16: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Marcsi kérdezte SMS-en, hogy bár nem nyaral, mert dolgozik könyvelő, de el tudnám-e fejben őt juttatni egy őrült nagy partival,

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Jó meccsek érkeznek a foci BB ma este, úgyhogy holnap reggel nagyon fáradtan megyünk majd dolgozni. Magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik a Spanyolország-Ausztria mérkőzés. A spanyolok meggyőző teljesítménnyel a H-csoport első helyéről vágnak neki a kieséses szakasznak. Az osztrákok viszont drámai csatában a J-csoport harmadik helyéről csusszantak be a legjobb 32 közé. Hajnali 1 órakor Portugália-Horvátország találkozó, két igazi futballóriás feszül egymásnak a 8-ad döntőbe jutásért, a jegyárak a fekete piacon a csillagos égig emelkedtek, a bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy mely hollywoodi hírességek foglalták le a stadion VIP boxait: Ryan Reynolds, Mike Myers, Drake, Justin Bieber, Michael Bublé, Tom Cruise, David Beckham is kíváncsi a mérkőzésre. Hajnali 5 órakor pedig érkezik a Svájc-Algéria meccs. A futballszakírók szerint Svájc a mérkőzés esélyese a szervezettebb csapatjáték miatt, viszont az algériaiak kiszámíthatatlan robbanékony támadásaikkal komoly fejfájást

0: Hozhatnak nekik.
1: Rádió egy foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren,
1: Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Na váltsunk stílust, itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexával folytatom, akinek a dalai eredetileg sokkal sötétebb, melankólikusabb verzióban születnek meg. Imádja azt a stílust, aztán barkácsol később belülök rádióbarát popslágereket. Na mondjuk pont ennél a dalnál nem így volt, mert hogy az alap ugye adott volt a Fadelessnek köszönhetően. Bibi Rexa, New Religion, a Rádió egyen csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 14 óra 52 perc közlekedési információ. László szólt, Budapesten látott balesetet az Oktogonon. Mentő, tűzoltó, minden. Úgyhogy aki a környéken autózik, torlódásra, lassú haladásra számítson. Köszönjük az infót, jöhet még a forrodrot 20-as 311-111 SMS telefon Viber. És most...
1: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
0: A kassza sikerek mellett különlegességek, művészfilmek és dokumentumfilmek is a mozikban ezen a héten, például a Találkozás Buddhával, ami egy vadonatúj lenyűgöző dokumentumfilm, a tibeti buddhizmus legendás vezetője a 16. karmapa életét és örökségét mutatja be. Betekintést nyerhetünk egy olyan különleges világba, ahol a keleti és időtlen bölcsesség és a modern nyugati kultúra összeér. A filmet soha nem látott archív felvételek, izgalmas interjúk és zseniális magyar animációs betétek teszik kihagyhatatlan élménnyé, a készítők pedig azt ígérik, hogy a filmmel elutazhatunk egy olyan világba, ami garantáltan átértékeli mindazt, amit a tudat szabadságáról gondoltunk.
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron két óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-vel. A Burger King támogatásával. Live Mix. Minden nap. Már két órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Ragadj a Rádió 1-re. Délután 5-kor kezdünk.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készletereig tart.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bükköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
11: Az oxigén nem csak az élethez, hanem a regenerációhoz is elengedhetetlen. A Blue Zone Sopron központban az oxigén terápiát komplex regenerációs szemlélettel és ajándék fizikoterápiás kezelésekkel egészítjük ki. Egyedülálló orvosi háttér és személyre szabott figyelem. Sopron, Lakner Kristóf utca 27. Blue Zone Sopron. Több mint kikapcsolódás. Tudatos regeneráció és gyógyulás.
12: Frissülj fel a Thai Express új nyári bójaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
13: 30 éves a Soproni Boppája. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, Soproni Boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
14: Birodom by Barka nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek! Sopron Deák tér 21.
15: Hallottad? A Pakóhausz megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
16: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
17: Csak 5.990 forintért.
18: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
19: 800 darabos készletből válogathat.
18: Egyedi igények esetén is állunk ügyfelelőnk rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
20: Költöznek? Hova? Lignova!
21: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Stílusváltás, az olasz house egyik nagy neve Alex Kenji érkezik. Aki szeret klubokba járni, hallhatta már nagyon sok zenéjét. A rádiókba kevesebb jutott belőle, pedig a Beatportban több mint 50 dal a top 10-es. Ez a Bambolé!

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szép napot, nagyon jók a zenek, köszönöm is, hello!

szombaton indulunk Bibionéba. Üzenem Taylornak, én vagyok a jobb. Imádlak, Lilko. Kitartást akkor neked szombatig, aztán meg jó pihenést, és hát persze, hogy leadom akkor a havercsajod egyik aktuális sikerét. Opel Light a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Victoria és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bull Max, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Will Cox és Lotfi Begi. Duna Board Fest ezen a héten Rátkevén. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mit szólnátok egy laza, vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe, hagyjatok egy pacsit Farkas Richárd séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
4: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
5: Biztos munkát keresel Sopronban? Csatlakozz az ELZED csapatához! Operátort keresünk felületkezelő üzemünkbe. Könnyen tanulható feladatok, versenyképes fizetés, csapatmunka. A jó vasalat veled kezdődik. Jelentkezz még ma! ELZED Sopron felületkezelő Kft. 0630 370 8530.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
8: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
9: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
10: Madeinwood.shop.
11: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
12: Elite Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elite Garázs. Minőség szakértelemmel.
13: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: részén is 30 fok körül alakul a csúcs. Sőt, a szombat gomoly felhős, a vasárnap fátyol felhős lesz, a szakik szerint a hőmérséklet pedig marad ugyanennyi.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: 24 foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Tegnap este 6 órakor kezdődött az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, ami nagy meglepetésre már a 7. perctől Kongó vezetésével kezdett, egészen a 75. percig támadták az angolok Kongó kapuját, miután Harry Kane végül betalált, aztán duplázott, úgyhogy 2-1-es végeredménnyel Anglia jutott tovább. Este 10 órakor kezdődött a Belgium-Szenegál mérkőzés, amiben Belgium a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, ugyanis 0-2-ről fordítottak, 3-2-vel búcsúztatták Szenegált. Magyar idő szerint hajnali 2-kor csapott össze az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina. 2-0 a végeredmény, így 2002 óta először jutott be az USA a legjobb 16 közé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Július 4 szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: évben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n! Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen!
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
10: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés +36 99 200 400.
11: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
12: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
13: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
14: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
15: 0670 50 48 755.
14: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
16: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Ma este tartolnak a Sopron Fest programjai a Lővér Kempingben. A soproni rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei az értékek védelmére, a mértékletes alkoholfogyasztásra és a közlekedési szabályok betartására kérik a fesztiválozókat. Szombathely és Győr irányába is mentesítő járatokat indít a Gyesev a Sopronfest ideje alatt. A vasúttársaság járatai július 3-án, 4-én, 5-én éjjel 2 óra után indulnak Sopronból.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
17: Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé maradt szeles az idő. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. A hőmérséklet hajnalban 15 és 18, délután 26 és 32 fok között várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

hamarosan eljön. De akkor most, tessék velem jönni! Fejben mindenkit oda varázsolok a nyaralására, mert hogy ez a külföldi beach clubok egyik kötelező darabja, Hearts Like Mine!

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc közlekedési infók. Hennitől tudom, hogy volt egy baleset Budapesten a Nagy Lajos Király útján a Mogyoródi út előtt. Fecó szintén Budapesten látott balesetet az ajtósi Dürer soron a Dózsa-György úti kereszteződés után. A monogrammal szólt valaki, hogy kis busz gyulladt ki az M31-esen, az M3-as felé haladva, a 3-as főút és az autópálya csomópontjai között. Ha van még info, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek ezekkel a zenékkel. Autós barátaim, nagy fütyülés jön.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Most hétvégén is érdemes moziba menni, a héten bemutatták a Minionok és Szörnyeket. A népszerű animációs franchise legújabb részében a kedvenc sárga halandzsázó kis lényeink egy teljesen ismeretlen, különféle szörnyetegekkel teli világban találják magukat. A film a megszokott helyzet komikumokra és fizikai poénokra épít, miközben a Minionok a rájuk jellemző káosz közepette is próbálnak összetartani. Az Illumination Studio ismét a családok megnevettetésére játszik egy olyan agyament kalanddal, ami garantáltan közönség kedvenc lesz idén nyáron.
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Héttől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
4: A Praktikerben.
3: Júliustól.
4: Júliustól.
3: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
6: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
13: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
12: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Mit szólnátok egy laza vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe, hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
15: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
16: From Home.
15: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
16: From Home.
15: Több mint 20 szerződött oktató.
16: From Home.
15: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
16: From Home.
15: Részletek fromhome.hu.
17: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
18: Egy iPhone 17 Pro.
17: Egyél, kaparj, válts be a kupont, és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
19: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest.
20: Július 2-3-4.
4: Ez most nem a Dallas, nem a Ewing családról szól, nem is az olajkutakról, hanem Sopron két biztos pontjáról. Az Ágfalvi út 16-ban trafik, lottózó és pénzváltó egy helyen, hajnaltól késő estig várják Önt. És ahol nem az olajat fúrják, hanem a vásárlókat non-stop kiszolgálják, a Höflányi trafik pénzváltó. A16 trafik pénzváltó lottózó és Höflányi non-stop trafik és pénzváltó. Sopronban mindig számíthat rájuk.
16: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
20: www.napelemsopron.hu.
21: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5990 forintért.
22: Csak 5990 forintért.
23: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
24: 800 darabos készletből válogathat.
23: Egyedi igények esetén is állunk ügyfelelők rendelkezésére. www.rbfnyilaszárókft.hu.
25: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma! www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
1: Rádió X!

ez a rádió, egy 16 óra 40 perc közlekedési információ. Karesz szólt, hogy baleset volt Budapesten a Szent István körúton, a nyugati tér előtt nem sokkal. A Jászberényi úton is baleset volt Budapesten, a Kozma utca előtt, ezt Erika írta. És nemrég megtudtuk, hogy az Ajtósi Dürer soron is baleset történt sajnos a Dózsa-György úti kereszteződés után. Tűpontosan 5 órától Juhász Gergővel és Jaurival indul a 2 órás Live Mix Summer Edition. Addig is jöhetnek az infók, a közlekedési hírek is, SMS-en, telefonon, Viberen.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Jó meccsek érkeznek a foci BB ma este, úgyhogy holnap reggel nagyon fáradtan megyünk majd dolgozni. Magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik a Spanyolország-Ausztria mérkőzés. A spanyolok meggyőző teljesítménnyel a H-csoport első helyéről vágnak neki a kieséses szakasznak. Az osztrákok viszont drámai csatában a J-csoport harmadik helyéről csusszantak be a legjobb 32 közé. Hajnali 1 órakor Portugália-Horvátország találkozó, két igazi futballóriás feszül egymásnak a 8-at döntőbe jutásért, a jegyárak a fekete piacon a csillagos égig emelkedtek, a bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy mely hollywoodi hírességek foglalták le a stadion VIP boxait: Ryan Reynolds, Mike Myers, Drake, Justin Bieber, Michael Bublé, Tom Cruise, David Beckham is kíváncsi a mérkőzésre. Hajnali 5 órakor pedig érkezik a Svájc-Algéria meccs. A futballszakírók szerint Svájc a mérkőzés esélyese a szervezettebb csapatjáték miatt, viszont az algériaiak kiszámíthatatlan robbanékony támadásaikkal komoly fejfájást okozhatnak nekik.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket! Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
9: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
13: Az oxigén nem csak az élethez, hanem a regenerációhoz is elengedhetetlen. A Blue Zone Sopron központban az oxigén terápiát komplex regenerációs szemlélettel és ajándék fizikoterápiás kezelésekkel egészítjük ki. Egyedülálló orvosi háttér és személyre szabott figyelem. Sopron, Lakner Kristóf utca 27. Blue Zone Sopron. Több mint kikapcsolódás. Tudatos regeneráció és gyógyulás.
14: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keres minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
15: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bükköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
16: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
17: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stopp Unger Autós iskolánál. Nálunk a sikeres kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stopp Unger Autós iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
18: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
19: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
20: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A műsor támogatója a Burger King.
0: És most... Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
22: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, Jaurit is felavatjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Hello Jauri!
23: Hello Geri, szép délutánt kívánok mindenkinek.
22: Úgyhogy neked is két teljes órát van ma a lemezjátszói mögött. Isteni az idő, isteniek lesznek a zenék, keveset fogunk dumálni, jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok. Kezdjük el!
23: Így van, és egy nagy közönség kedvenccel kezdünk. Ray és a Where's My Husband itt a Rádió 1-en, természetesen a Live Mixben.

0: Közben egy fontos közlekedési info. Műszaki hibás autó miatt van nagy dugó az M1-esen Budapest felé, a 38-as kilométernél Bicskénél a belső sávban. Rendőrök már a helyszínen, mindenkinek jó utat üzeni, Peti. Nagyon szépen köszönjük. Egész héten nagyot mennek a DJ-k nálatok délután, nagyon odarakják a szetteket, üzeni Csabi. Csabi, nagyon köszönjük, egyetértek, a World is már Radio Show DJ-i értik a dolgukat.
1: Köszönjük szépen, így a többiek nevében is.
0: Így van, és ne felejtjétek, hogy ma este 8-kor megnyitja a kapuit a Rádió 1 Stage, méghozzá a Dunapart Festen Ráckevén. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, tehát 20:00-tól ma már ott indul a buli a Loving Arms-szal, aztán jön még Metzger Viktória, a Diszkósít, valamint Christopher, ez tehát a mai menü a Dunapart Festen Ráckevén a Rádió 1 Stage-en, de pedig a hétvégén a Prodigy után fogsz játszani Sopronban.
1: Így igaz, ugye szombat éjszaka, ha minden igaz, akkor vagy fél egytől, vagy egytől, attól függ, hogy mikor tudnak lepakolni a srácoknak a lepakoló embereit. Meg hát én is leszek a Dunapart Festen holnap éjszaka 2-től, úgyhogy valahol találkozzunk.
0: Egymást érik a fesztiválok egész nyáron, nagyon örülünk, hogy velünk bulisztok jó sok helyszínen, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan hallgatok minket, ma is lendülünk tovább.
1: És egy olyan dallal megyünk tovább, amit 2020-21 környékén nagyon-nagyon sokat játszottunk itt a Rádió 1-en, az Fred Again és a Viva Last Dancing, és ezt már csak itt játszom a rádióban, de nagyon-nagyon jó. Ja, meg a sütögetéseken. Na indulunk is, Rádió 1 Live Mix.
2: All these things that we took for granted.
3: We've lost dancing.
2: This year we've had to lose our space. We've lost dancing. We've lost hugs with friends and people that we loved. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, most Jaurit mellettem a lemezjátszóknál. Sziasztok, Viared Joe-ból hallgatom a Live Mixet. Nagyon jó a műsor, és imádom, hogy most már két órán át tart. Üzeni Joci, nagyon szépen köszönjük. És hát Joci egy képet is küldött nekünk. Gyönyörű a tengerpart, rengeteg napozó ágy, rengeteg napernyő. Hú, de szép helyen vagy, Joci.
1: Igen, nagyon jól néz ki. Én is, hát nem azt mondom, hogy zenélés helyett, de mondjuk után nagyon szívesen lennék én is egy tengerparton.
0: És ugye Olaszországban te voltál nemrég fellépni egy fesztiválon.
1: Igen, egy pár héttel ezelőtt. Hát ott jó volt, bár ott egyébként nem tengerpartoztunk, mert ugye Velencénél voltam. Aha. Ott inkább városnézés van, meg medencézés, úgyhogy az viszont nem volt az.
0: Apropó fesztiválok, ma indul a Dunapart Fest Ráckevén este 8-tól a Loving Arms lemezjátszói mögött, tehát a Rádió 1 stage-en. Minden további információ a www.radio1.hu, úgyhogy mostantól kezdve Ráckevén is bulizhatunk, fesztiválozhatunk együtt, te pedig itt majd holnap leszel.
1: Így igaz, péntek este 2-kor fogok kezdeni, úgyhogy ha minden igaz és jól láttam, akkor én fogok zárni, úgyhogy egy picit, vagy nem is kicsit, de keményebb zenékre lehet tőlem számítani.
0: Nagyon helyes, Jaurit tehát a lemezjátszói mögött ma a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Megyünk tovább.
1: Így igaz, Camelfat és a So Good itt a Live Mixben.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez lesz nálunk egész nyáron Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap két teljes órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Jauri. Jauri elképesztően jó zenéket játszik, jó a műsor, és örülök, hogy már két órás, üdvözlettel a Váltós.
1: Köszönöm szépen, kedves Váltós. Igen, így egy ilyen kicsit meghosszabbított térben bontakozhatunk ki, főleg ez ilyen nagyon lágy rádiós daloktal, úgyhogy... Örülünk, hogy tetszik nektek.
0: Élvezni fogjátok a következő 60 percet is. Jaudival maradunk mind a ketten itt a stúdióban. Egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza élőben. Jó?
1: Igen. Jövünk vissza, gyertek.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solonar AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezmény kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezmény számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
12: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és...
17: és a Prodigy. Sopron Fest.
18: Július 2-3-4.
19: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
20: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
21: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
22: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
23: A Praktikerben.
22: Júliustól.
23: Júliustól.
22: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
24: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
25: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
26: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
27: Reklámot hallottak.
28: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: Reklám.
29: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
30: 800 darabos készletből válogathat.
29: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
31: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
32: 30 éves a soproni bokpálya. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, soproni bokpálya. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
33: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV zálog. Keresd minket Sopronban az Ógabona tér 8 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
34: A Sopron plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
35: Otthon árnyékolását bízza szakértőre. Bíró árnyékolás, saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
36: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
37: From home.
36: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
37: From home.
36: Több mint 20 szerződött oktató.
37: From home.
36: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
37: From home.
36: Részletek fromhome.hu.
0: ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Kozmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
1: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a Soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
2: Reklámot hallottak.
3: A műsor támogatója a Burger King.
4: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Burger King.

0: 10-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6. Hello mindenkinek! Mi még mindig mixelünk, két lemezjátszóról szól nálunk az élő adás. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Magyarország legjobb DJ-vel várunk titeket minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Hello Jauri, még egyszer!
2: Hello Geri, szép délután mindenkinek!
1: SMS és Viber számunk 0623111111. Ha hazafelé mentek, isteni zenékkel kísérünk el benneteket. Ha pedig nyaraltok, hát akkor is egy igazi álom lesz. Ez a következő egy óra, menjünk bele!
2: Ed Sheeran és tőle a kamera, ráadásul Thriller remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. Na, let's go!

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Gyauri! Gyauri! A házigazda Juhász Gergő!

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán keresztül mixelünk. Közlekedési infók jönnek. Sajnos nincsenek jó híreim. Kamion és autóbusz karambolozott a 81-es főúton Kisbér és Mor között. Mind a két irányból óriási a torlódás, és megerősödött a forgalom. Telítettek a sávok az M1-es és az M7-es közös fővárosi kivezető szakaszán. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Jauria lemezjátszói mögött élőben a Prodigy után fogod csinálni az Enshow-t, majd a Sopron Festen most szombaton.
1: Igen, és már nagyon-nagyon várom, készülök is rá. Azon gondolkodtam, hogy nagyjából az ő erájukból fogok hozni egy csomó zenét, de hát azért egy kicsit keményebb és gyorsabb változatokban. Úgyhogy remélem, hogy sokan jöttök, akik bírjátok a keményet és gyorsat, mert abból nem lesz hiány.
0: Ez nagy lesz, és gratulálunk azért a Prodigy után játszani. Az tényleg óriási menőség. Na menjünk közben tovább.
1: Így igaz, Jennifer Lopez és David Guetta közösével megyünk Save Me Tonight itt Rádió 1-en. I'm looking

Budapesten, a lemezjátszóknál. Gyauri! Gyauri! A házigazda, Juhász Gergő! Rádió 1 Live Mix.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Átálltunk nyári időszámításra, mi is az a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, már 2 órában. És ilyen egy tökéletes nyári sláger 2026-ban. Ez volt Alex Kenji és a Bambolé. Sziasztok, nagyon jó a műsor. Jauri, kinek drukkol a VB-n? Kérdezi tőlünk a Viberen Edusó.
1: Hát... Úristen, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Megraktam még az egész elején azt, hogy a brazilok fognak nyerni, úgyhogy a fogadás miatt nekik. Egyébként meg így a Ronaldo miatt a portugáloknak. Nehéz, de viszont a francia csapat az meg brutál erős, és nagyon jó nézni őket, szóval annak is, hogy ők meg mindenre tovább jussanak, csak hát ugye pont egy ágon vannak a portugálokkal is, meg a brazilokkal is, szóval nem tudok válaszolni egyébként.
0: Nagyon jó meccsek jönnek innentől, ma még ugye lesz Spanyolország, Ausztria összecsapás, aztán pedig Portugália, Horvátország. 0620 311 111, ez az SMS és Viber számunk. Egy újabb rövid hydration break, nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán jövünk még vissza Jaurival élőben, jó?
1: Így igaz, meg kamráddal is, ezzel a dallal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az oxigén nem csak az élethez, hanem a regenerációhoz is elengedhetetlen. A Blue Zone Sopron központban az oxigén terápiát komplex regenerációs szemlélettel és ajándék fizikoterápiás kezelésekkel egészítjük ki. Egyedülálló orvosi háttér és személyre szabott figyelem. Sopron, Lakner Kristóf utca 27. Blue Zone Sopron. Több mint kikapcsolódás. Tudatos regeneráció és gyógyulás.
5: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydneon.com.
3: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
6: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
7: Mit szólnátok egy laza, vagány ebédhez a Sopron Fest alatt? Gyertek el július 4-én szombaton a Van Eleven kávé pörkölőbe, hagyjatok egy pacsit Farkas Richard séfnek, és kérjetek egyet ikonikus fogásaiból. Kóstoljátok meg Sopron Fest Limited kávénkat is, amit ingyen kínálunk minden vendégünknek. Keresd a részleteket social felületeinken, illetve Facebook eseményünkben.
8: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
9: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang, mozgásszervi rehabilitáció, széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 36 99 200 400.
10: Költözne? Hova? Lignova!
11: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
12: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert nyár van, buli van, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, már 2 órában mixelünk, ilyenkor hétköznap délutánonként. Sziasztok, nagyon jók a zenék, és nagyon örülök, hogy 2 órában megy a Live Mix. Üdvözlettel, Attila!
1: Mi is üdvözlünk téged, és örülünk, hogy itt vagy velünk.
0: Hello, Jauri, hello, Geri, még Krétára is elhoztalak titeket a nyaralásomra. Köszi nektek a jó hangulatot, üdvözlettel, Hanna. Hanna még egy videót is küldött nekünk a szállodai szobáról, ott egy jó GBL, és pörög a Rádió 1 Live Mix.
1: Zseniális, úristen. Gyerekkoromban szinte minden nyáron Krétán voltunk, vagy Rodoszon. Fú, de jó, hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennyi görög szigetre elmentünk. Mondjuk ez csak 2, de mentünk még többre is. Hála ég.
0: De jó, és hogyha még legjobb. Nem nyaraltok, és bulizni, fesztiválozni van kedvetek, ne feledjétek, ma indul a Dunapart Fest Ráckevén, este 8 órától a Loving Arms-a lemezjátszóknál a Rádió 1 stage-en, aztán jön még Metker Victoria, a Diszkósít, valamint Christopher, még egyszer mindez tehát a Dunapart Festen, Ráckevén, a Rádió 1 stage-en ma este, itt a Rádió 1 stúdióban pedig Jauri élőben a lemezjátszói mögött még jó 10 percen keresztül, úgyhogy jön a finálé.
1: Így igaz, Alex Verennel, és tőle jön az Ordinary, ráadásul Jesse Block remixében. Ahogy a Geri mondta, itt a Rádió 1-en. Na, megyünk is!

0: Hugh Girl, Ultranate, Imel Angel és a Move Into the Sun a jelenlegi Beatport number one itt a Rádió 1-en, és hát Jaurit is felavattuk a két órás Rádió 1 Live Mixben, ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hogy érezted magad nyáron, jó időben, két órán át nappal?
1: Abszolút jó volt, mondjuk itt a klíma, hát az, a klímát a Geri általában úgy csapatja, hogy nem érzed, hogy nyár van-e, vagy tél, mert inkább úgy érzed, hogy tél van.
0: Mintha nem lenne holnap, úgy csapatom a kérdést.
1: De semmi rossz, mert legalább itt fel tud frissülni az ember.
0: Az, hogy csak most szólsz. Jauri.
1: Alulöltöztem az a helyzet.
0: Zseni volt az elmúlt két óra, nagyon-nagyon köszi. Elindult a Dunapart Fest Ráckevén, ma este 8 órától indul a Rádió 1 Stage, remélem, hogy jó sokatokkal találkozunk ott a következő napokban. Neked milyen lesz ez a következő néhány nap?
1: Na hát igazából maradok veletek, már mint abban a tekintetben, hogy a Rádió 1 Stage-en fogok én is zenélni Ráckevén, ugye holnap hajnal 2-től, és a Sopron Festen pedig majd szombaton a Prodigy után 1-től.
0: Ami egy óriási menőség, nagyon sok sikert.
1: Igen, nagyon várom, úgyhogy remélem, hogy valahol találkozunk, addig is csodaszép hetet, hétvégét, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 Kívánság műsor kezdődik mindjárt Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Várom a kéréseket, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arts, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arts, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purby. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lukullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
8: Ugrunk egy bombát?
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
15: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... Újabb rendelés teljesítve! Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül! Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója!
16: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keres minket Sopronban az Ógabona tér 8 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
17: A
5: A Sopron Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
9: Otthon árnyékolását bízza szakértőre. Bíró Árnyékolás. Saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
11: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szuper nyárestét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri, este 8-ig szokás szerint én vagyok az Éterfutár. Halló, halló!
1: Sziasztok, Bigi vagyok. A Dracula című számot szeretném kérni a kedves férjemnek és a kollégáinak, hogy kitartás és jó munkát, mert nem sok van hátra.
0: Ők mivel foglalkoznak?
1: Most éppen mezőgazdasági munkában vannak, és egy defektet próbálnak megoldani.
0: Jaj, hogy bírják a nagy meleget?
1: Szegényeknek pont az egyik gépbe tönkrement a klíma, úgyhogy nehézkesen, de nagy erővel és kitartással csinálják.
0: Jó munkát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. Two steps to the rhythm.

0: Szia Mátyás, neked milyen napod van?
1: Szia, nagyon szépen köszönöm, szuperül telik, éppen horgászunk kint a betontavon.
0: Milyen a kapás?
1: Hát eddig nem sok, de alakul, jó lesz ez.
0: Hol van ez a betontó?
1: Ez 60-tól nem messze, talán 1-2 kilométerrel utána.
0: Ott most milyen az idő?
1: Ú, szuper, süt a nap, tükör, víz van, minden oké.
0: Ezt akkor meg is támogatom, köszi szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Szemfeltől szeretnénk kérni a legújabb számát.
0: Akkor már jön is a Heart Like Mine. Ez egy Coldplay feldolgozás. Rosalinnak hívják a vokalistát, aki énekel benne. Örültem, hogy beszéltünk, és további jó pecázást.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és ma indul a Dunapart Fest Ráckevén, minden este ott lesznek a Rádió Egy DJ-k, ma fellép a Loving Guns, Metzger Viki, a diszkós itt van, amint Christopher, start pontban este 8 órától, tehát még egyszer mindez a Dunapart Festen Ráckevén. Miki a vonalban, te milyen dalt szeretnél?
1: Hypaton.
0: Hypaton, nagyon jó, kinek menjen?
1: Fanninak, a páromnak szeretném küldeni.
0: Szól is nektek akkor mindjárt az Out My Head. És persze a további kéréseket is várom, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány induló, a Halott pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: egyben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Edina, parancsolj!
1: Raydalton kérném.
0: És kinek küldjük, ki kapja?
1: Gábor.
0: És ő kicsoda?
1: Az élettársam.
0: Raydalton és a Do It Again már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot és jó nyarat!
1: Sziasztok!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Győrszemerei Tűzoltó Egyesületnek kérem Joel Corey-tól a Stay a Little Longer-t, mert minden évben első helyezést érnek el minden versenyen. Írja nekünk SMS-ben Hanna. Hát akkor gratulálunk nekik. Bálint is ezt a dalt szeretné, kinek menjen?
1: Kedves panomnak, itt mellettem, sofőröm.
2: De van Geri!
0: Hello! Jó a buli így hazafelé menet?
1: Persze, mint mindig, csak a szoki.
0: Csak a szoki, nagyon komoly. Mit üzentek egymásnak?
1: Nagyon bírjuk egymást, spanomnak üzenem, hogy sose hagyjon itt.
0: Ez a beszéd, hát akkor legyetek barátok még jó sokáig, Stay a Little Longer, Joel Corey és a Gelenti zenéje nektek is pörög most itt a Rádió 1-en. Jó utat!
1: Köszönöm.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Gyuri vagyok.
0: Hello, Gyuri.
1: Lady Gaga-tól szeretnék kérni egy számot.
0: Kinek menjen?

0: Jó egyet halljátok, utánam diszkósít, 9-től pedig jön ma is a World is Mine Radio Show élőben, méghozzá a háromszoros év DJ-je győztes Regál Lilivel, aztán pedig Joe Juniorral, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, mindenkinek szép nyárestét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Sopronban az Ógabona tér 8 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
4: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
5: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest.
7: Július 2-3-4.
8: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!
1: Indulunk!
10: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hamvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben. Innentől kezdve egy órán keresztül a stúdióban, hát ott itt is egy órán keresztül. Egyébként 10 órától megintjük egy órán keresztül, csak akkor már Dunapart Fesztiválon. Szóval, Hamvai PG, DJ Junior és Bárány Attila stúdióban.
12: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FMM webben, applikáción keresztül köszöntünk mindenkit, és tényleg este 10-től ott leszünk a Dunapart Fesztiválon, előttünk már Rádió 1 DJ-k játszanak, hiszen Rádió 1 stage van, és Diszkósít lesz 3 órában.
13: És ez az egy óra lehet, hogy a jövő hétre azért vállaltam be ezt az 50 órás Guinness rekord kísérletet. Egy biztos, ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hamvai Pizsi, és itt leszek ma este egy órában, este 9-ig.
11: Kezdjünk is még hozzá Alex Kenji fantasztikus latin slágerével, a Bamboléó átiratával. Ez a Bambolé, ugye? Az hát, ez a Diszkósít. Jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínűlő diszkósít a rádió, egyen Bárány Attila mixel, és itt van a mai PJ-s, én DJ Junior, és 3D-ben vagyunk. Egyébként a Sorry az új dalunk hamarosan megjelenik, klip formájában is érkezik a német kiadón, már csak be kell fejeznünk tényleg a vokát, mert hogy ez egy power song, és hát minden egyes vokál részletnek benne kell lenni, ami az eredetibe benne van, mi először nem így készítettük el, de most készül a végleges verzió, és ha ez megvan, a klipet is újra vágják, és onnantól kezdve jövünk vele.
1: Nem elfelejteni, hogy vég az adásra egy órával később kezdünk rá, Rászkevény, csak én mondom, hogy csak egy-egy órát fogunk játszani, de ott leszünk mind a hárman, szóval tessék megérkezni Rászkevényre.
2: Mielőtt tovább mennénk, gyorsan jövök az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Ottók, Jenők, Manyik, Marciánok, Máriák és Odinok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Tamások, a Tomi Montana, Kis Antoán, Fedinec Pál, Bári Gerge és Mayer Balázs, Aka Kenguru. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Téged is Ottó. Mert hogy Ottó vagy. Nem Bárány Attila Ottó. Én tudtam, látod? Én Gábor vagyok, te ki vagy még?
1: Én Péter Lóra, nekem
0: Lórika,
1: hát az a, tudja, a törzsi nevem. Jut eszembe a kenguru, egyébként, hogy ott volt a születésnapomon, és annyira jó volt látni, csak nem 15 vagy 20 év távlatából, azóta nem láttam parti helyszínen. Imádom a csávot.
2: Jó, neki is üzenem, hogy meg fogom csinálni a volárét, jó? Tehát, most azonban a Dolce Vita érkezik itt a rádió, hogy jön a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít a Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak ma este játszunk, ugyebár diszkosít aktivizáció címszó alatt Rászkevén, hanem a hétvégén is mindenkinek lesz fellépése. Jó magam, Hanvai PG, szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel, Harkányban, utána pedig Ózdon.
1: Én pénteken Balaton fűzfön pörgetek egyébként, bobozunk egyet, aztán szombaton pedig Club Speed Classic lesz vinyl session, azaz Bakelitről toljuk majd a régi 95-ben indult klub kedvenceit, a Küllel meg a Schulzzal naplementében délután 4-től este 10-ig.
2: Remélem jó meleg lesz, 40 fokban szépen olvadnak
1: most
2: a lemezek.
1: Nem lesz, nem lesz annyira meleg.
2: Nem, eső lesz, jó,
1: nem. Csak éjszaka lesz eső.
2: Éjszaka.
1: Te milyen jó indulatú vagy, tényleg, alatt? Akarsz még valamit? Ja nem. Menj haza.
2: Mondom már is, én húgel itt rád jöjjön a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Jó, hogy beleszállt David Guetta, de nem kellett volna. Már hogy ez a további ének. Maradjunk annyiból, hogy ez a dal úgy, ahogy van. A Shine szól a diszkosítben, de persze Beast & Shell-ben.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti a stúdióban velem, mellettem Hanvai Pécsi DJ Junior válvetve.
1: És nagyon várjuk már ezt a bizonyos Dunapart Fesztivált. Egyébként Ráckeven a Kis Duna partján található ez a bizonyos helyszín, ahol egyébként van nagy színpad, és külön egy Rádió Egy Stage. Tavaly már játszottunk ott, akkor kezdtük. Ugyanígy egyébként 3 órában voltunk tavaly is, csak mondom nektek.
0: Én tudom.
1: Ha van hiányérzet, akkor ne legyen.
0: Rockot, most is lesz.
1: Igen, igen. Nagyon jó, most nem jön öcsém, nem kell rock. Nem kell rock. Viszont ez fontos, hogy kicsit warm-up-szerűt játszanak, nagyon örülnék.
0: Semmiképpen.
1: Nem tud.
0: Üzenem, bocsánat, tehát hogyha 55 perces műsorban 35 szám fér, akkor minimum 40-et fogja.
1: Az engem nem zavar, hogy sokat játszott, csak ne küld szét a bulit. Ez a lényeg. Nem tudsz mit csinálni ilyen. Én nem is tudok ezt hozzászólni.
0: Nem is szabad ezzel mit kezdeni. Jó, megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között jön egy dal, a Midnight címmel, Hos és Jajaj, vagy nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Minden esetre ez egy Essential Mix. Itt a Disco Shitben.

0: Ez a Rádió Egyesti Sója, a diszkosi trédiósa, itt vagyunk veletek 20 éve, ebben az esztendőben is egyébként jó néhány klubbulink van, nyári rendezvények, tele vagyunk vele. Vannak olyanok is, amiről nem is beszéltünk, de lesz. Majd akkor mondjuk, hogy mi van, amikor ott vagyunk.
1: Pont ezt akartam megkérdezni,
0: akkor szembesültök vele.
1: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy lehet arról beszélni, hogy ebben a hónapban még hol fogunk diszkozni ilyen diszkosi címsze alatt, meg hát jövő hónapban?
2: Nem. A jövő hónapról nem.
0: A jövő hónapról nem.
2: A hónapról nyugodtan beszélj, de itt most nincs.
0: Több is lesz ilyen, de nem.
1: Több nem lesz, amiről nem lehet beszélni.
2: Nem, több lesz, augusztusban nagyon sok lesz, csak nem beszélünk róla. Na, megyünk tovább méghozzá DJ Twins dalával, ez egy ikerpár egyébként, két csajról van szó. Aránylag elég jó bukszák, nem tudom, hogy szabad ilyet mondani már így 2026-ban, lehet, hogy nem. Minden esetre a Getting Hot egészen jól sikerült, biztonságban érkezik itt a diszkósítben.

0: Rádió egy csak igaz, ma is slágerre egy búcsúzunk, ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Da premier volt, van, lesz, játszom megint, mindjárt várják kicsikét, de most átadom a szót a Juniornak.
0: Nálam is lesz majd pénteken, amikor legközelebb mixelek itt a Rádió egyen, de ma gyerekek, ma este 10-kor indulunk a Rádió egy stage-en, Dunapart Fesztivál, diszkos itt lesz 3 órában, a Bárány kezd, aztán majd valahogy elosztjuk a Hanvaival azt egy-egy órát még, és természetesen hozunk mindent, ami diszkosítás. Én azzal búcsúzom, hogy holnap este mixelek itt a Rádió egyen, és előttem még egyébként majd félig itt vagyok, félig ott, tehát félőben, ahogy szoktuk mondani, Balatonfűzfőn játszom majd Bobos Bulin, aztán szombaton Club Speed, Classic, Vinyl Session, délután 4-től este 10-ig ott leszek végig egyébként a Küllel meg a Schulzzal, és tényleg a régi Club Speed-es lemezeket fogjuk pörgetni, ahogy azt igazán régen csináltuk Bakelitről. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Süss fel nap, kívánom tisztázni!
0: Lesz, jó idő lesz, én már
1: megnéztem. Azt, hogy árnyékoljatok. Na, én meg azzal búcsúzom, hogy ma Ráckevel Dunapart Fesztivál, holnap Gyergyó, méghozzá egy privát buli, szombaton I Love the 2000s Fesztivál Budapesten, és aztán onnan megyek Lellére, vasárnap meg lelépek, bár még bejövök ide a rádióba, hogy megcsináljuk a diszkosítet, de aztán utána néhány napra távozom az országból a Plastic Funk és Toxic Joy közösével a Close My Eyes-al búcsúzik már a diszkosít rádiósod.

Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten rá.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Diszkós Hit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purby. Szombaton Kollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotti Begi. Duna Part Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
4: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Helyreállítjuk a vércukrunkat. Fazekas Ádám cukrászmester érkezett meg hozzánk. Hello, Ádám, jó reggel.
6: Szép reggel, sziasztok.
5: Örülünk, hogy itt vagy egy hatalmas dobozzal, de ami még fontosabb, hogy a dobozban jobbnál jobb minőségű, egyébként így nyertes fagylaltokkal, gyerekek.
7: Fiúknak adj egy-egy kanállat, többit megad ide nekem.
5: Hú, de jó, gyerekek.
8: Gyerekek, a pisztácia az úgy ver oda.
7: Milyen sorrendbe kell lenni?
6: Mindenképp úgy enném, hogy a tejfölfagylalt, a pisztácia fagylalt, és utána igazából a fekete cseresznye.
5: Akkor ezt egy zsűri lekostolja? Tehát így ott van. Álltok, mindent végeztek, mint így a borkostolásnál?
7: Joviális kedves emberek, ugye nagyon szigorúan bajszuk alatt néző.
6: Igazából ugye maga a szakmaiságot azt nagyon-nagyon szigorúan vették. Ugye nekem a világbajnokságon azért engem elég szépen kifaggattak, hogy képbe vagyok-e szakmailag, hogy valójában én készítettem el azt a fagylaltot, amit volt nekem egy nagyon-nagyon kedves segítségem, és ő mondta, hogy lett volna, hogy nagyon esélyes rác maga a világbajnokságra, de elkezdték őt kifaggatni szakmailag, és nem volt képben. Oh. Szóval valószínűleg az a fagyi, ami oda került, azt még nem is ő készítette.
8: Mi volt a legbetegebb íz, amivel találkoztál?
6: Én azt gondolom, hogy készítek én is egy ilyet, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam hozni, de talán elég sokáig kellett bent az üzemben ténykednem, kovászos uborka fagylalt.
5: Júj, de jó! Neked ez egyfajta művészet. Tehát ez ugyan, amit valaki séf, vagy valaki nem, tehát neked a fagylalt készítés, ez tényleg effektíve művészet,
6: van,
5: nem?
6: Én ugye maga ebben is látom igazából ugye maga az utamat, az, hogy nem abban, hogy egy zacskó, por, víz, összeöntem, hú, elkészülünk, nem, hanem sokkal inkább abban, hogy idehoznatok most 10 alapanyagot, úgyhogy nem készültem erre, meg egy fagygépet, és elkésztek nektek.
7: Jó,
6: egy dohányos csokoládét, vodkából fagylaltot, bármiből.
5: És annak megmarad az alkoholtartalma például?
6: Hát, de tudjuk készíteni, úgy is megmarad.
7: Tudsz csinálni vodkából fagylaltot, és volt pofád idejönni.
5: És idejöttél egy pisztáciával hozzánk. Az öreg
7: ezt el tudod hinni, komolyan
6: nem
7: mondom.
6: Nem készültem fel, hogy ez egy iszákos brigád lesz.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1

0: Galili. World is mine radio
1: show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk ez a nyár este, és ez a következő 3 óra. Itt van újra élőben Regál Lili, 3-szoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Ami a szettet illeti, ma fekete-sárga, tisztára, mint Maja a méhecske.
2: Na erre nem gondoltam, köszönöm szépen. Egyébként megyek tovább fellépni, úgyhogy ez már egy ilyen kis nyárias fesztivál szett.
1: Nagyon szép, és láthatjátok is Lilit mixelés és műsor közben a YouTube csatornánkon, az online felületeinken. SMS és Viber számunk 0623111111. Egy csomó isteni zenét szeretnénk nektek megmutatni ma este is. Kezdjük el!
2: Csapjunk is bele, elsőként érkezik az Out My Head itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ivel. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, regálili élőben itt mellettem a stúdióban, a Dunapart Festen Ráckevén pedig már ezerrel megy a buli a Rádió 1 stage-en a Loving Arms-szal. Sziasztok, ez egy SMS, szép hétvégét kívánok a kedvenc DJ-mnek, regálilinek, imádom a Dreaming című számát, és különösen a dinnyelvű cicáját. Képzeljétek el, nekünk is van egy macskánk, és a múltkor megevett egy lepkét. Üdvözlete, János!
1: Azt hittem, dinnyét evett ő is. Köszönöm szépen, hát Gömbi mindig elviszi a show-t, egyébként most raktam ki vele nemrég egy videót, és rengetegen, több százezren nézték meg. Annyira cuki, mindig úgy tud puncsolni, tényleg, hogy elképesztő.
0: Imádjuk, érdemes megnézni ezeket a videókat Regálili online felületein. Milyen volt Spanyolország, milyen volt az ottani fellépésed, mesélj?
1: Képzeld, Geri, hogy még mindig nem tértem magamhoz. Óriási, tényleg amennyire profi volt ott az egész csapat, ahogy kinéz az egész klub, a hangzás, én tényleg tátott szájjal álltam ott, hogy te jó ég, itt fogok fellépni, ez most álmodok, vagy mi történik, és annyira jól sikerült egyébként a fellépés, hogy 3 nappal később újra zenéltem, mert a tulaj visszahívott, úgyhogy ez nekem abszolút egy életre szóló élmény volt, és hát azért mégiscsak Mallorca egy óriási bulisziget, és nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Bravo, Lili, így tovább, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, mivel megyünk tovább?
1: Érkezik a legújabb saját dalom, ami nagyon közel áll hozzám, hiszen én írtam a dallamot, a dalszöveget, tényleg szívem, lelkem benne van, nekem nagyon sokat segített ez a dal, és pont a napokban kaptam egy olyan üzenetet, hogy valaki mély ponton volt, és ezt a zenét hallgatta 2 héten keresztül, és úgy érezte, hogy meggyógyította ez a dal, úgyhogy az ilyen üzenetekért és pillanatokért éri meg dalt írni, ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

lemezjátszók mögött. Regál Lili. Regál Lili. World is Mine Radio Show. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times.

lemezjátszók mögött Regál Lili. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show. Élőben a Coldplay Lux című slágerére épült ez a zene. Sam Felt, Rosalyn és a Heart Like Mine. Mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, mint mindig csütörtökönként, két teljes órában. Hello Lili, még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Joel Junior is jön még 11 és éjfél között, és hogyha élőben is buliznátok a Rádió 1 DJ-kkel, megtehetitek, mert hogy ma elindult a Dunapart Fest Ráckevén. Minden este várnak ott titeket a Rádió 1 DJ-k este 8-tól a Rádió 1 stage-en. Sziasztok, képzeld Lili, most te adsz erőt, hogy műkörmösként a saját kezem is elkészüljön. Puszi, nektek jó a műsor, Andi.
1: De jó, nagyon örülök, hogy minket hallgatsz, és hogyha kész vagy, végzel, ameddig én zenélek, akkor küld el nekünk foton.
0: Így van, megnéznénk. Lili, mikor lesz a Dunapart Festen, kérdezi Viberen Zsófi.
1: Hát most már csak egyet kell aludni, ugyanis holnap én is megyek, 11-től éjfélig leszek a Rádió 1 stage-en.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és hát ha van dal, ami Regán Lili szettjeiben, mind itt a rádióban, mind az élő fellépéseken kihagyhatatlan, na akkor mutatunk ezek közül egyet.
1: Ez abszolút igaz, nekem óriási gyerekkori kedvencem Chris Willis, és még mindig felfoghatatlan, hogy vele együtt dolgoztam, sőt, egyébként miután kész lett a Blue Heart, írt nekem egy üzenetet, hogy annyira tetszik neki ez a dal, hogy nagyon örülne, hogyha a jövőben is tudnánk együtt dolgozni.
0: De jó!
1: Óriási dolog ez nekem, úgyhogy érkezzen a közös dalom Chris Willis-szel, ez nem más, mint a Blue Heart, itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek. Csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, Regál Ilja lemezjátszói mögött, és ez a dal is olyan, amit, hogyha meghal valaki, szerintem rögtön tudja, hogy te állsz a lemezjátszók mögött, csak te játszod ezt a zenét itt nálunk.
1: Ennek nagyon örülök, szeretem az olyan zenéket, amik így be tudnak ragadni, és hozzám kapcsolják. Szerintem ez egy elképesztően jó dal, nagyon-nagyon mély jelentéssel, és nagyon jó hangokkal.
0: Brutál jók vagytok, napközben mindig titeket hallgatlak, de nem gondoltam volna, hogy este is ilyen szuperül toljátok. Üdv egy új hallgató, Krisztina. Krisztina, hát akkor is te hozott a World is Mine Radio Show népes családjában. Esténként 9-től mindig ez van nálunk, amit most hallasz 3 órában, két rezidens DJ-vel, ilyenkor csütörtökönként például Regál Lilivel, aztán 11-től Joel Juniorral. Mit csinálunk 10-től?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül, hozok újdonságokat is, úgyhogy tartsatok velünk!
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show. A lemezjátszóknál Jauri. Ezt nem hagyhatod ki. Dance, pop és techno minden mennyiségben. Egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Haszonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Haszonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
7: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Helyreállítjuk a vércukrunkat. Fazekas Ádám cukrászmester érkezett meg hozzánk. Hello, Ádám, jó reggel.
9: Szép reggel, sziasztok.
8: Örülünk, hogy itt vagy egy hatalmas dobozzal, de ami még fontosabb, hogy a dobozban jobbnál jobb minőségű, egyébként így nyertes fagylaltokkal, gyerekek.
10: Fiúknak adj egy kanállat, többit megad ide nekem.
8: Hú, de jó, gyerekek.
11: Gyerekek, a pisztácia az úgy ver oda.
10: Milyen sorrendbe kell lenni?
9: Mindenképp úgy enném, hogy a tejfölfagylalt, a pisztácia fagylalt, és utána igazából a fekete cseresznye.
8: Akkor ezt egy zsűri lekostolja? Tehát ott váltok, mindent végeztek, mint így a borkostolásnál?
10: Jóviális kedves emberek, ugye nagyon szigorúan bajszuk alatt néző.
9: Igazából ugye maga a szakmaiságot azt nagyon-nagyon szigorúan vették, ugye nekem a világbajnokságon azért engem elég szépen kifaggattak, hogy képbe vagyok-e szakmailag, hogy valójában én készítettem el azt a fagylaltot, amit volt nekem egy nagyon-nagyon kedves segítségem, és én mondta, hogy lett volna, hogy nagyon esélyes rác maga a világbajnokságra, de elkezdték őt kifaggatni szakmailag, és nem volt képben. Oh. Szóval valószínűleg az a fagy, ami oda került, azt még nem is ő készítette.
11: Mi volt a legbetegebb? legbetegebb íz, amivel találkoztál?
9: Én azt gondolom, hogy készítek én is egy ilyet, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam hozni, de talán elég sokáig kellett bent az üzemben ténykednem, kovászos uborka fagylalt.
8: Júj, de jó! Neked ez egyfajta művészet. Tehát ez olyan, mint amikor valaki séf, vagy valaki ki nem, tehát neked a fagylalt készítés, ez tényleg effektíve művészet, így van, nem?
9: Én ugye maga ebben is látom igazából ugye maga az utamat, az, hogy nem abban, hogy egy zacskó por, víz, összeöntem, hú, elkészülünk, nem, hanem sokkal inkább abban, hogy idehoznatok most 10 alapanyagot, úgyhogy nem készültem erre, meg egy fagygépet, és elkésztek nektek.
10: Jó,
9: egy dohányos csokoládét, vodkából fagylaltot, bármiből.
8: És annak megmarad az alkoholtartalma például?
9: Hát, van, tudjuk készíteni, úgy is megmarad.
10: Tudsz csinálni vodkából fagylaltot, és volt pofád idejönni.
8: És idejött egy pisztáciával hozzánk.
10: Ezt
8: arra
10: el
8: teszeket.
10: Tudod hinni, komolyan
9: nem
10: mondom.
9: Készültem fel, hogy ez egy iszákos brigád lesz.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Galili. World is Mine Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, nyár van, bulizunk ezerrel, méghozzá Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Ha kérdeznétek Lilitől, vagy üzennétek neki, megtehetitek 0620 311 111. Ha kíváncsiak vagytok, milyen a World is Mine Radio Show belülről, akkor kat a YouTube csatornánkra, ott is élőben megyünk, egészen éjfélig, lendüljünk tovább!
1: Akkor, ahogy ígértem, itt vagyok veletek még egy órán keresztül, lesznek picit erősebb zenék is, elsőként érkezik az AM to PM itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: érezd.
1: A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regálili.
2: World is Mine Radio Show.

0: Neufeld, you're listening to the World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary.
1: World Is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött regál.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word Is Mine Radio Show.
1: World Is Mine Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött.

0: Marshmello, Ellie Goulding és a Save My Love a World Is Mine Radio Show-ban, itt a Rádió 1-en csütörtök este. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a guest mixbe bekerülni hogy lehet, mivel egy feltörekvő DJ vagyok, ezért kérnék egy elérhetőséget, hogy hová küldjek nektek egy levelet és egy mixet. Ezzel kapcsolatban a válaszotokat előre is köszönöm, és csak így tovább, Lili. Ez Mátétól kaptuk. Máté, mondom az e-mail címet, guestmix@radio1.hu. Ugye hetente egy óra mindig kiadó nálunk, szombatonként éjfél után. Ide bárki jelentkezhet, itt kezdő feltörekvő DJ-knek is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, de igazi nemzetközi nagyágyúk is mixeltek már a Guest Mixben, David Guettától kezdve Tiestón át, többek között Marshmello, de ezt a felsorolást is hosszan folytathatnám. És csak jelzem, hogy az én első személyes találkozásom Regán Lilivel szintén egy Guest Mixben volt, még jó 4-5 évvel ezelőtt.
1: Igen, ez nekem is most így eszembe jutott, hogy én is úgy kezdtem, hogy egy Guest Mixel, aztán keddenként zenéltem 10-től 11-ig, és utána kerültem át csütörtökre 9-től 11-ig, és most már ez az én kis megszokott helyem évek óta.
0: És hát Lili azóta háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, sok más díja is van, úgyhogy ezt csak így tegyétek el, ezt az információt.
1: Hála Istennek, köszönöm szépen, és emlékszem, hogy van egy fotóm, 19 éves voltam, még majdnem ilyen fekete hajam volt, és csak bejöttem ide felvenni egy ilyen invite videót, közöm nem volt ahhoz, hogy a rádióba zenéljek, és csináltam egy fotót a Rádió 1-es logó előtt, hogy na egyszer ez az álmom, hogy itt szeretnék zenélni, és most tök jó érzés erre így visszagondolni.
0: Bizony, milyen jó volt most ez az SMS Mátétól, mert

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Alex Kenji nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet, mint mindig, amikor Lili itt van a stúdióban. Annyira hiányzott már a gyönyörű, lelkű, tiszta szívű kékhajú lány. Annyira örülök, hogy visszajött Lili, és végre élőben hallgathatom újra. Üdvözlettel, Ádám!
1: Nagyon szépen köszönöm. Nekem is nagyon hiányzott már egyébként, hogy itt legyek, hogy rádiózzak, hogy beolvasd az üzeneteket, és hogy fellépni menjek. Ugye teljesen más a kettő, aha, és mind a kettőt imádom.
0: És nekünk is nagyon-nagyon hiányoztál már, Lili. Szia, Lili! Hello, Geri! Kicsi sűrű volt az este, többször átíródott a menet tervem, így aztán jól el is felejtettem átváltani a francia rádióról, úgyhogy csak most érkeztem, pedig már nagyon hiányoztál, kékhajú lány. Már csak egy hónap a szoboszlói kamionos, és jön a szoboszlói kamionos Tali, ott élőben láthatlak. Puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Ő mindig ír nekünk, igen, köszönöm szépen.
0: Sziasztok, autóban ülünk a férjemmel, és titeket hallgatunk, képzeljétek el, csak úgy lejöttünk a Velencei tóhoz, nálunk van a kutya is. Ezt Szilviától kaptuk. De jó, hát akkor szép nyárestét, és írjátok már meg, hogy mekkora a víz a Velencei tóban.
1: Állítólag nagyon pici, ugye?
0: Nagyon-nagyon kevés, nagyon kicsi. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha ti is útközben hallgatjátok a Rádió 1-et, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk most tovább?
1: Ezt a zenét mindenképp leszerettem volna játszani, ugyanis ezt például játszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés lejátszani, nagyon jó élmények fűznek ehhez a dalhoz. Ez nem más, mint a Titi Me Pregunto itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regán Lili.
3: Rádió 1.
4: Hey, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas

0: Imádom ezt a nyári déli stílust, igaz sajna csak fél óra volt veletek a buli, de nagyon feltöltött. Jó ét annak, aki pihen, puszik, mindenkinek, írja Donna Gabi.
1: A második üzenet tőle, és nem sokára találkozunk ugye az egyik fellépésemen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Egyébként nagyon hiányzott a rádió, és elröppent újra ez a két óra, és holnap újra jövök.
0: Bizony, de drága vagy Lili, és mind az abszolút kölcsönös, mi is nagyon hiányoltunk már téged. Regál Lili holnap a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben két órán át a lemezjátszók mögött 5-től egészen 7-ig, és te ma gyakorlatilag saját magadnak warm-up-oltál, hiszen innen mentek tovább fellépni.
1: Igen, igen, innen megyek is tovább Balaton lellére, úgyhogy fél lábbal már a kocsiban vagyok.
0: Drága Lili, jó bulit, jó közösséget, holnap délután akkor folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Joe Junior.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
7: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
8: World is Mine Radio.

0: show starts now.
1: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
2: Szia, Gary, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
3: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: és tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Verizmán Radio Show-ban, a

0: Ban a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ezerre pörög a Dunapart Fest és a Rádió Stage. A lemezjátszóknál most épp a diszkósi, de nemrég Metzger Viki pörgette a saját szettjét, és én is most tőle választottam egy szenzációs dalt. Nagy Bogi, de jó leszek újra, DJ Metzger Viki remixében. Ez jön már is a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, 3 perc járul 4:45 után, a kedvencek között pedig Bibi Rexát hozom már is. A dance dalok egyik legkeresettebb és legjobb énekhangja, elképesztő, hogy mit művel ebben a dalban is. Egy korábbi Faithless klasszikusból egy vadi új verzió, Bibi Rexa, és a New Religion itt a rádió egyet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa folytatásban, aki most könyvtárat nyitott. Néha a legforradalmi tett egyszerűen az, hogyha elolvasunk egy könyvet, mondta az énekesnő, akinek egyébként régóta van saját könyve szolgáltatása, könyvklubot is üzemeltet, most pedig egy könyvtárat is nyitott, június 27-én egyébként Portóban. Nagyon menő. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc tőle, az igazi mai slágerek között Dua Lipa és a Break My Heart itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki otthagyta a középiskolát és speciális zeneiskolába járt, és nem azt mondom, hogy ezzel arra bíztatok bárkit is, hogy hagyja ott a középiskolát, de ő pont azért tette, mert úgy érezte, hogy a kreativitását nem tudja igazán kielni ott. Teszem hozzá, szerintem 10-ből 9-szer, aki ezt gondolja, az hát általában téved. Na, ő nem tévedett. És ezt bizonyítja ezzel a dallal is. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

után járunk, a Dunapart Fest pedig pörög tovább. A lemezjátszóknál most még a diszkós itt, de 2 óra után Christopher vártja őket, és ez csak a mai nap, épp hogy elkezdtük, a következő napokban is ott leszünk, a pontos line-upok ott vannak a Radio1.hu-n. Én viszont hozom most a nyár egyik legnagyobb kedvencét az igazi mai slágerek között, Alex Kendzior, ez a Bumble Lake, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig ezen a nyáron 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap, a hét minden napján 5-től 7-ig mixben pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Ő pedig ATB Topikkal, Ace Van Essel, a nagy kedvence Your Love, amit már is indítok.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hírek szerint pedig ma lesz Taylor Swift lagzia, amivel kapcsolatban egy csomó info már kiderült, például az a nagyon határozott kérés is a násznép felé, hogy senki ne hozzon nekik esküvői ajándékot, direkt be ilyenre egyáltalán nem vágynak, ha nagyon akar valaki valamit, inkább adja jótékony célra azt, amit erre szánt, de nem kell vinni ajándékot, csak bulizni velük. Taylor Swift jön, az aktuális kedvencünktől az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi